0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidyanasta 2, Iodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: vagy az első szerelem.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Вы слушаете Радио Пульс. 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: zenék. A teritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a pár. Jodin FM.
1: Klassne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

Ha péntek, akkor dalpremier. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ha két világsztár találkozik egy dalban, abból bizony valami különleges születik. Ezen a héten Karol G és Bruno Mars közös dalát, a Steel című szerzeményt mutatjuk be nektek. Karol G a kolumbiai zenei élet egyik legnagyobb sztárja, ezúttal Bruno Mars oldalán mutat egy sokkal érzékenyebb oldalát. A Steel egy érzelmes R&B pop ballada, amely arról az érzésről szól, amikor egy kapcsolat véget ér, de a másik ember iránt érzett szerelem és az emlékek még mindig ott maradnak bennünk. A dal különlegessége, hogy Karol G számára egy fontos angol nyelvű zenei kaland is, Bruno Mars pedig pontosan azt a szólós, érzelmes hangulatot hozza, amihez annyira jól illik a hangja. Nem maradt más hátra, mint hogy együtt meghallgassuk az eheti dalpremiért. Következzen Karol G és Bruno Mars-tól a Steel.

0: külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.
1: Була та доброю та злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.
1: В твоих очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Що

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка» і з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható Urunk, olyan jó a testvérek közösségében azt énekelni, hogy mindenkoron áldom az én Uramat, hogy mindenkoron áldunk téged. De Urunk, hogyha őszintén megvizsgáljuk az életünket, akkor azt láthatjuk, hogy leginkább akkor áldunk téged, akkor magasztalunk és dicsőítünk téged, amikor jó dolgok történnek, amikor örömünk van, akkor vagyunk ott hálaadással te előtted. Urunk, olyan jó lenne, hogyha valóban mindenkoron tudnánk őszintén dicsérni és magasztalni téged. Akkor is, hogyha nehézségeket élünk meg, akkor is, hogyha szorításokban élünk, akkor is, hogyha oly sok minden zűrzavar van körülöttünk. Így kérünk, Urunk, hogy te formáld a mi életünket, hogy amikor mi körülményeinkre, mi nehézségeinkre tekintenénk, akkor is te rád tekintsünk fel. Akkor is lássuk meg, hogy van miért hálát adni, és van miért dicsőíteni és magasztalni téged. Így kérünk, Urunk, hiszen te látod, hogy ki hogyan érkezett meg a te igéd mellé, ki hogyan érkezett meg ebbe a gyülekezetbe, akár ide a templomba, akár távolról kapcsolódott hozzánk. Te látod mindannyiunknak az életét, és így kérünk azt arra, hogy te légy az, aki elcsendesítesz bennünket, te légy az, aki megnyitod a mi szívünket, a fülünket a te igéd előtt, ha tudjuk megérteni, meghallani, és ha tudjuk megcselekedni azt, amire te indítasz bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét zsidókhoz írt levélből olvasom, 12. fejezet 18. versétől a 24. versig. Isten igéjét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Zsidókhoz írt levél 12. részében a 18. verstől a 24. versig, így van megírva Isten igéje. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot, még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt, félelem fogott el és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez. Az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekbe, mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közben járójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, lassan a vége felé közeledünk a zsidókhoz írt levélnek, és ha visszatekintünk, akkor úgy állhat előttünk ez a levél, mint amely egy folyamatos harc a hallgatósággal és a hallgatóságért. Egy folyamatos győzködése ezeknek az embereknek, ezeknek a gyülekezeteknek, hogy teljesen döntsenek Jézus Krisztus mellett. Hogy a Krisztus útján járjanak, hogy ott álhatatossággal megmaradjanak. De nem olyanoknak írja a szerző ezt a levelet, akik ne hallottak volna Jézus Krisztusról, hanem olyanoknak, akik hallottak róla, akik ismerik a megváltásnak a művét, akik elindultak a hitnek az útján, és mégis hosszú fejezeteken keresztül kell őket győzködni, hogy az élet mellett döntsenek. Gondoljunk végig, hogy mennyit beszél zsidókhoz írt levél Krisztusnak a nagyságáról, Krisztusnak a prófétaságáról, ahogyan kijelenti az Istennek az akaratát, ahogyan betölti az Istennek a rendelkezéseit, az Istennek a törvényeit, hogyan beszél Krisztusnak a főpapi tisztéről, az ő áldozatáról, annak a hathatóságáról, az érvényességéről, hogy abba lehet belekapaszkodni. Hányszor hívja a gyülekezetet arra, hogy ragaszkodjon a hitvallásához, ragaszkodjon ahhoz, amit megismert Jézus Krisztusból, és semmi ne legyen, ami eltántorítja onnan. Nézzünk fel Jézusra. Hogyan sorolja fel a hithősöket, és hív arra, hogy ebbe a sorba álljunk be mi is a magunk életében. Hogy hány olyan kérdést teszt fel, hogy hogyan menekülhetünk meg. Hogyan menekülhetünk meg, hogyha nem törődünk ezzel a nagy üdvösséggel, ezzel a nagy ajándékkal, amit Jézus Krisztus hozott el hozzánk. Folyamatosan újabb és újabb gondolatokkal győzködi a hallgatóságát, a levélnek, a címzetjeit, hogy egész életükkel legyenek ott Jézus Krisztus mellett. De feltehetjük a kérdést, hogy miért van szükség ennyi győzködésre? Miért van szükség arra, hogy ennyit harcoljon ez a levél, hogy valaki megálljon az ő hitében? Ha megfigyeljük, hogy kiknek is íródott elsősorban az első időkben ez a levél, akkor talán közelebb kerül hozzánk ennek a kérdésnek a megválaszolása is, és a saját életünkhöz is. Az elsődleges címzetjei, mint ahogyan a levél megnevezése is mondja, a zsidók. Olyan zsidók, akik megismerték Jézust, akik ismerik az ő váltságművét, és mégis megrekedtek a hitben. Olyan emberek, akik generációk óta nőttek fel a zsidó hitben, a törvénynek a fontosságában. Az, ahogyan ők betartották a törvényt, és ennek a fontossága az életüknek az alapeleme volt. Nem is tudják másképpen elképzelni. Generációkon keresztül azt élik meg, hogy az Isten törvényét így lehet megtartani, az Istenhez így lehet közeledni. Ezen a módon, hiszen ezt írja a törvény. És ebből testvérek kilépni, és valami egészen új úton indulni el, amit Jézus Krisztus hozott el, nem egy egyszerű lépés. Mert ez számukra egy teljesen ismeretlen élet. És van az, amit már jól ismernek. És emellett szembe kell nézni ők azzal, hogyha ők az egész életüket Krisztusnak szentelik, és az egész életükkel megváltoznak, annak lesznek következményei a földi életükre nézve is. És nem feltétlenül pozitívak ezek a következmények. Mit is láttak maguk körül ezek az emberek? Hogyha ők Krisztushoz térnek, akkor nagy valószínűséggel számolniuk kellett azzal, hogy a maguk zsidó közössége kirekezték, kizárja őket. Az, ahová eddig tartoztak, az a közösség, ahol eddig valamilyen szerepet töltöttek be, ami eddig megtartotta őket, valószínűleg ki fogja rekeszteni maguk közül. És gondoljunk csak arra, hogyan Jézus tanít és Jézus gyógyít, és mit látunk egy-egy gyógyítás után. Hát nem az, hogy a zsidó közösségek kitörő örömmel fogadták volna, és hálát adtak volna az Istennek, hanem nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy amikor Jézus Krisztus megváltoztatja, meggyógyítja valakinek az életét, akkor kirekezték maguk közül. Sőt, megkérdezik, vajon kinek az erejével cselekedte? Nem egy hálaadás, nem egy befogadás az, amivel szembesülnek ezek az emberek.

Hát valamennyire megismerte Jézus Krisztus útját, nagyon sok félelem lehetett az életébe. És ez a félelem könnyen megfogalmazhatta azt, hogy hát könnyen nekem zsidónak maradni. Könnyen nekem megmaradni abban, amiben eddig voltam, aztán hiszek én, amit akarok. És akkor senki nem rekeszt ki, senki nem fog megtámadni. Sokkal egyszerűbb, hogyha félig járok a Krisztus útján. Hiszek én, és mégis megreked ez a hit valahol. És testvérek, hogyha erre gondolunk, akkor feltehetjük a kérdést, hogy sokszor nem hasonlóképpen vagyunk-e mi is. Elindult az életünk a hitnek az útján, és valahol mégis megrekedt. Ugyan nem zsidó háttérrel rendelkezünk, de megvan a magunk háttere. Megvan az, amiben mi növekedtünk fel, megvan az, amiben mi szoktuk meg, hogy élünk, és milyen nehéz abból kilépni. Milyen nehéz megváltoztatni teljesen az életünket. Milyen nehéz felismerni a magunk életében, hogy mik azok a dolgok, amelyek már nem hitből fakadnak, amelyek már csak kiüresedett, vallásos keretet hordoznak, de igazából nem a hitnek a megnyilvánulása. Hányan fogalmazzák meg, hogy hát hiszek én, de élem a magam életét, de megoldom a dolgaimat. Hányszor hangzik el, segíts magadon, az Isten is megsegít. Végezd a magad feladatait, old meg a magad dolgait, és majd utána várd az Istennek is az áldását. Csak hogy épp az ellenkezőjéről beszél, akár a zsidókhoz írt levél is. A kegyelemnek az elsődlegességéről. Nem magadnak kell megoldani az életed. Mit mond az evangélium? Keressétek először az Isten országát és igazságát, és minden ráadásul megadatik nektek. És hányszor szeretnénk mi ezt megfordítani, és azt mondani, hogy mi majd a ráadást előbb kérjük, azt megoldjuk magunknak. És ha majd ráérünk, majd azután keressük az Istennek az országát. Hányan fogalmazzuk meg, hát ismerem én az Istent, meg még imádkozni is szoktam, hiszek az Istenben, hányan mondják, de belefér az életébe mellette még annyi sok minden más. Belefér horoszkóp, jóslás, babonák, biztos, ami biztos. Biztos, ami biztos, évente bemegyünk az irodába, és kifizetjük az egyház fenntartó járulékot, az adót, mert akkor beleszírva a nevem, akkor oda fogok tartozni. Olyan cselekedetek, amelyek fakadhatnának hitből is, de ha őszintén akarunk lenni, akkor nagyon sokszor kiüresednek. Lehet, hogy csak nagy ünnepekkor vagyok ott a templomban, mert ezt hoztam. De az is lehet, testvérem, hogy minden nap itt vagy. Minden nap itt vagy az Isten házába, és hallgatod az Istennek az igéjét a közösségben, és mégis tele van a szíved haraggal, önzéssel, irítséggel, vádakkal a testvér felé, és vádakkal Isten felé. Lehet, hogy minden nap itt vagy a templomba, és mégis heteken keresztül győzködnie kell téged is a zsidókhoz írt levélnek, hogy az egész életedet engedd át az Istennek. Ne tarts meg magadnak. Engedd, hogy formáljon. Engedd, hogy ez legyen az első az életedben. Nézz fel Jézusra. Emeld fel a tekinteted abból az életből, amit itt a földön élsz. És tekints arra, hogy van tovább. Van több ennél. És a mai igénk pedig különösképpen is azt fogalmazza meg, hogy nagyon sokszor, amikor félig engedjük át az életünket az Istennek, amikor meg akarunk tartani belőle valamit, amikor megtartjuk a magunk igazságához való ragaszkodást, megtartjuk a haragunkat a másikkal szemben, amikor megtartjuk azt, hogy majd mi akarjuk megoldani az életünket, akkor tulajdonképpen egy olyan úton szeretnénk járni, ami nincs is. Nagyon egyszerűen helyezi elénk mai ige szakaszunk azt, hogy van a Sionnak a hegye, meg a Sínainak a hegye. Ez a két lehetőség. És nincsen ide is, meg oda is tartozás.
Az ember vagy az egyik útat jár,

0: vagy a másik úton jár. A Sínai hegy a zsidóságnak egy kiemelt helye volt, a törvényadásnak a helye. Egy hely, ahol a nép megtapasztalhatta, átélhette az Istennek a jelenlétét. És gondolhatnánk arra, hogy milyen ünnepi és milyen örömteli alkalom lehetne az, ahogyan az Isten közel jön az ő népéhez, amikor megmutatkozik előtte. Hányszor vágyunk az Istennek a közelségére, a jelenlétére, de ahogyan a zsidóság ott megtapasztalta az Isten jelenlétét, azt, ahogyan az Isten közel jött hozzájuk, az egy egészen más megtapasztalás volt. Azt olvassuk, lángoló tűzhöz, homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, trombita harsogáshoz és szózatok hangjához járultak azok az emberek. Amikor az Isten nagysága, dicsősége megjelenik, és azt parancsolja az Isten, hogy még ha egy oktalan állat is a hegyhez ér, azt meg kell kövezni. Hát mire számíthatott akkor ott az ember, ha még az az állat sem érhet, sem mehet közel az Isten szentségéhez és dicsőségéhez? Mire számíthatott ott az ember? Az Istennek az a jelenléte, az Istennek a szentségéről, a tisztaságáról szólt, és muszáj volt, hogy a népnek felidézze az életében a maga bűnösségét, azt, ahogyan ő nem mehet oda az Istenhez. És amikor az Isten szól a néphez, akkor a nép azt válaszolja, hogy szóljon inkább Mózeshez. De közvetlenül hozzájuk nem. Mert nem lehet elviselni. Mert nem tudja elhordozni a nép, ahogyan folyamatosan szembesül azzal, hogy ő milyen bűnös. És hogy az ítélet van az Isten jelenlétében. Hogy nem vár rájuk más, csak az ítélet, hogyha közeledni mernek az Istenhez. Mert még annak az állatnak is meg kellett halni, amely közel ment a hegyhez, a Sínai hegyhez. Az Istennek az a jelenléte, amit ott a nép megtapasztal, bűnről szól. A tisztaságnak és a szentségnek az összeférhetetlenségéről. Ahogyan nem mehetek oda az Istenhez. Ítéletről. A pusztulás fenyegetéséről szólt. Nem lehetett ott megállni. És azt mondja a nép, inkább így nem szeretnénk találkozni az Istennel. Inkább szóljon Mózesen keresztül. És ezzel szemben számunkra ott a lehetőség, hogy a Sion hegyéhez járuljunk, ahogyan zsidókhoz írt levélben olvassuk. Mert számunkra az Isten dicsősége nem egyszerűen csak láthatóvá vált, vagy közelévé vált, de az Isten maga lett emberré. És nem arról beszélünk, hogy az Isten közel jött az emberhez, hanem arról beszél az Új Szövetség, hogy ti vagytok a Szentléleknek a temploma, hogy közöttetek, bennetek él az Isten a maga jelen valóságával. Amikor Jézus Krisztus azt ígéri a tanítványoknak, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig, abban mi már örömüzenetet hallunk, nem ítéletet. Nem félelmet kelt az emberben, hanem biztonságérzetet. Ugyanannak az Istennek a jelenléte. De már nem az ítélettel jön az Isten, hanem a kegyelemmel. Hányszor imádkozunk szavakkal, énekekkel, a Szentléleknek az eljöveteléért. Hányszor kérjük azt imádságban, hogy megtapasztalhassuk az Istennek a jelenlétét az életünkben. És eszünkbe nem jut, hogy ez ítéletet hordozna a számunkra. Mert a kegyelem útján járunk. És mi mehetünk. Korábban is azt olvashatjuk a zsidókhoz írt levélben, hogy ti a kegyelem trónusához járulhattok. Számotokra az Isten jelenléte, az Isten jelen valósága már nem ítéletet hordoz, hanem kegyelmet. És azt olvashatjuk, hogy a mennyei Jeruzsálemhez és angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez tartoztunk, akiknek fel van jegyezve a neve mennyben. Milyen örömteli képek. Egy teljesen más képhalmaz, amit elénk ad aminek mi már részesei lehetünk. Ahogyan azt mondja, hogy az angyalok ünneplő seregéhez tartozunk. Mi a megváltottak gyülekezetéhez tartozunk. Nekünk fel van írva a nevünk. Olyan ez, mint amikor előre jelentkezünk, vagy regisztrálunk valamilyen eseményre. És tudhatjuk azt, hogy ott készítik a helyünket. Ott ismernek bennünket, ott tudják a nevünket. És amikor megérkezünk, akkor megtapasztaljuk azt, hogy valóban minden el van készítve a számunkra. Mert előre fel volt írva a nevünk. Hát valahogyan így tekinthetünk erre is. Lehet, hogy még ezt a földi életet éljük. De hát mi a Sion hegyéhez járulhatunk, mi Jézus Krisztushoz járulhatunk. Azoknak a gyülekezetéhez tartozunk, akiknek a neve fel van írva a mennyben. Nekünk ott elkészített helyünk van. És azzal záródik a mai ige szakaszunk, hogy a Krisztus véréhez járulhatunk, ami hatalmasabban kiállt, mint az Ábel vére. Amikor Káin megöli Ábelt, az Isten azt mondja neki, testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről, most ezért légy átkozott, és sorolja fel Káinnak a büntetését. De mi a Krisztus véréhez járulhatunk, ami nem a bűneinket sorolja, nem az ítéletet hordozza, hanem a kegyelmet hordozza. Mi így állhatunk meg az Isten előtt. És nincsen köztes út, nincsen a maga módján keresztjén ember. Lehet a kegyelem trónusához járulni, vagy ha nem járulunk a kegyelem trónusához, akkor az ítéletben kell megállnunk, és nincsen más lehetőség. És olyan sokszor mégis testvérek, még mi is, akik valóban ott vagyunk, akár naponként az Isten igényének a közösségében, olyan könnyen vesszük le a tekintetünket arról az örömről, amit elénk helyez a zsidókhoz írt levél. És tekintünk földi nehézségekre, tekintünk körülményekre, amik ott vannak körülöttünk, hordozunk magunkban haragot, nem tudjuk elengedni, nem tudjuk gyógyítani a testvéri kapcsolatainkat, nem tudunk elengedni nagyon sok mindent az életünkből, amire az Isten már nagyon sokszor szólt, már nagyon sokszor hívott. És mégis ragaszkodunk ahhoz, hogy mi majd jobban tudjuk, hogy a mi életünkben minek kell bekövetkeznie, és minek hogyan kell történnie. Olyan sokszor nem az az öröm van az arcunkon, meg a szavainkban, amit itt elénk helyez a zsidókhoz írt levél, hogy mi milyen gyülekezetnek, milyen közösségnek, angyalok gyülekezetének, megváltott testvéreknek lehetünk a tagjai. És ez örömmel kellene eltöltse az életünket, ez reménységgel kellene eltöltse az életünket. Ez kellene, hogy megerősítse a mi hitünket, hogy igenis engedjem azt, hogy az Isten átformálja egészen az életemet. És ha ezért negatív hatások érnek, ha ezért valaki elfordul az én életemtől, még mindig sokkal kevesebbet veszítettem, mint amennyit nyertem. Hát tudunk-e mi keresztény közösségként így élni ebben a világban? Hogy ennek az öröm üzenetét tudjuk vinni. Nem csak akkor, amikor valahol bizonyságot teszünk, és megvan a neve, hogy mi most bizonyságot tenni megyünk valahova, hanem a mindennapokban, a mindennapok bosszúságai között. Fel tudjuk-e emelni a tekintetünket, és azt mondani, hogy van több annál, mint amit most el kell hordoznunk. Tudunk-e az örökké valóságra tekinteni? Hát adja az Úr, hogy tudjunk ebben megerősödni. Tudjunk formálódni. Tudjunk a testvérnek testvére lenni. Tudjunk megbocsátani és bővölködni a reménységben. Amen. Mindenható Úrunk, hálát adunk neked, mert valóban az lehet, ami tapasztalatunk, hogy amikor őszintén hozzád kiáltottunk, akkor te meghallgattál. Akkor te kegyelemmel fordultál hozzánk, formáltad a mi életünket, válaszoltál a mi kérdéseinkre, kétségeinkre, megerősítetted a mi hitünket. Köszönjük, Urunk, hogy ott lehetnek az életünkben ezek a megtapasztalások. Köszönjük, Urunk, hogy ott lehetnek az életünkben azok az időszakok, amikor különösképpen is megtapasztalhattuk a te jelenlétedet az életünkben, amikor igazán közel érezhettük az életünket te hozzád. És hálát adunk neked, Urunk, hogy számunkra ez már nem az ítéletnek az időszaka, nem a félelemnek az időszaka, hanem a kegyelem megtapasztalásának az időszaka. Hogy ez bennünket már nem félelemmel kell eltöltsön, hanem valóban békességgel és örömmel. És így könyörgünk, Úrunk, hogy sokszor a mi ellenkezésünk ellenére jöjj közel az életünkhöz, formáld azt, ha tudjuk, Urunk, letenni Te eléd mindazokat a dolgokat, amiket eddig a saját kezünkben próbáltunk tartani. Ha tudjuk elhinni, hogy Te vagy az, aki a legjobbat tudod megmutatni a mi életünkben. Te tudsz formálni bennünket. Urunk, Te gyógyítsd a mi testvéri kapcsolatainkat, Te gyógyítsd a mi gyülekezeteinkben a közösséget. Te látod, Urunk, hogy milyen sokszor megtöri a mi kapcsolatainkat a bűn, milyen sok terhet és nehézséget hordozunk, milyen sok tüskét hordozunk a másik embertől. Te gyógyítsd azokat. Te formálj bennünket közösséggé, ahol valóban tudunk egymás hite által épülni. Valóban tudjuk a másik embert fölsegíteni, amikor mélységben van, amikor nehézségei vannak. És tudunk örülni és az örülővel. Add, Urunk, hogy úgy formálódjon a mi életünk, hogy valóban tudjuk a Te örömhíredet vinni ebbe a világba. Tudjunk minden körülmények között reménységgel tekinteni a jövő felé, és tudjunk az örökké valóságra tekinteni. Így kérünk, Urunk, hogy Te légy gyülekezetünknek és személyes életünknek is pásztora. Te vezess bennünket, Te szólíts meg bennünket újra és újra. Te formáld bennünk azt, hogy meghalljuk, és meg is cselekedjük azt, amire hívsz bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek.
1: Tisztelt rádió hallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallották. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Szemere Judit, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала Семере Юдит, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán. A Bajnokok Ligája játéknapján több nagy különbségű győzelem és egy történelmi siker is született. A Bayern München hazai pályán 5-0-ra kiütötte a Bodø Glimtet, míg a Manchester United ugyancsak magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a Szabach ellen. A nap egyik meglepetése a Como 1907 nevéhez fűződik, az újoncolas csapat 4-1-re legyőzte az RB Leipziget, ezzel első BL meccsén rögtön 3 pontot szerzett. A Slavia Praha és a Lens találkozója szoros csatát hozott végül a franciák 2-3-ra nyertek, a PSV Shakhtar és a Fenerbahce Roma mérkőzések 1-1-es döntetlennel zárultak. Улиди чемпионю було зафіксовано кілька розгромних перемог і навіть історичний успіх. Баварія вдома розгромила Бодø Глімт з рахунком 5-0, а Манчестер Юнайтед так само впевнено переміг Сабах з рахунком 4-0. Однією з головних сенсацій дня став виступ Комо. Новачок турніру здобув свою першу перемогу в Лізі чемпіонів, обігравши РБ Лейпциг з рахунком 4-1 і одразу взявши три очки. Поєдинок між Славія Прага та Ленс видався напруженим. Французька команда вирвала перемогу з рахунком 2-3. Матчі ПСВ Шахтар та Fenerbahce Roma завершилися ідентично з рахунком 1-1. A Bajnokok Ligája alapszakasz első fordulója után szeptember 16-án jövő szerdán már az Európa Ligája a főszerep. A 2026-27-es idény liga szakasza ekkor rajtol el, és a megújult lebonyolítás harmadik évében már a nyitó kör is komoly presztízs csatákat ígér. A fordulót két nap alatt szerdán és csütörtökön játsszák le. A 36 csapatos tabellán minden pont és gól számít. Csak az első 8 helyzet jut automatikusan a 8-at döntőbe, míg a 9-24. Helyzettek oda-visszavágós rájátszásban küzdenek a folytatásért. После старту туру основної етапу Ліги чемпіонів 16 вересня наступної середи вже на перший план виходить Ліга Європи. Саме сьогодні розпочнеться основна стадія сезону 26-27. А в оновленому форматі вже перший тур обіцяє престижні та напружені протистояння. Матчі першого раунду проведуть у два дні – у середу та четвер. У таблиці з 36 командами кожен здобутий бал і кожен гол має величезну вагу. До 1/8 фіналу автоматично проходять лише перші 8 колективів. А команди з 9 по 24 місце зіграють плей-офф у форматі домашнього та виїзного матчу. A Netflix október 2-án mutatja be a Schumacher 94 The Birth of a Legend című dokumentumfilmet, amely azt a szezon dolgozza fel, amikor Michael Schumacher megszerezte első Formula 1-es világbajnoki címét. A film a drámai 1994-es év eseményére fókuszál, beleértve a tragikus San Marinói hétvégét és az ellentmondásos Adelaide finálét. A történet személyes hangvételét Corinna Schumacher jelenléte adja, aki felidézi közös életük emlékeit és a sorsfordító 1994-es eseményeket. A készítők szerint ez a dokumentumfilm mélyen bemutatja az egyik legfeszültebb idényt a sport történetében, azt az időszakot, amikor Németországot elárasztotta a Schumi-mánia. Érdemes hozzátenni, hogy a Netflix már 2021-ben készített egy dokumentumfilmet Schumacher életéről és pályafutásáról, most viszont a platform egyetlen szezonra összpontosít, még részletesebben bemutatva a legendává válás pillanatát. Netflix 2 жовтня представить egy dokumentálny film Schumacher 94 The Birth of a Legend, присвячений сезону, у якому Міхаель Шумахер здобув свій перший титул чемпіона Формули 1. Стрічка зосереджується на драматичних подіях 1994 року, включно з трагічним вікендом у Сан-Марино та суперечливим фіналом чемпіонату в Аделаїді. У фільмі беруть участь дружина гонщика Коріна Шумахер, яка ділиться особистими спогадами про ті події. Як зазначають автори, це буде глибоке занурення в один із найнапруженіших сезонів в історії Формули 1, коли Німеччину охопила справжня шумі-манія. Варто додати, що Netflix вже випускав документальний фільм про Шумахера у 2021 році, який охоплював його кар'єру загалом. А тепер платформа зосереджується на одному сезоні, ще глибше показуючи момент народження легенди. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс ФМ» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі Бірта Золтан та Ройко Балаш.
5: 2026. szeptember 11-e 10 után 14 perccel. Derül szét napot kívánunk mindenkinek és szép pénteket. Ez itt a különkedes pénteki adása. Sziasztok, sziasztok, Szibázs!
6: Szia Zoltán, köszöntöm én is a hallgatókat. Péntek, az ugye egyrészt az én napom, másrészt meg az már kis szombatnak számít.
5: Igen,
6: nagyon
5: kis
6: sok helyen.
5: Szombat, a csütörtök a kis péntek csádán után szabadon, és ez most már a kis szombat, egy újabb. Mégis már újra itt van a hétfő, úgyhogy ne süssük el ezeket a napokat.
6: Szeptember 11-e van, ugye emlékezhetnek rá, hogy 2001-ben ekkor történt a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás, ami azt gondolom, hogy alapjaiban változtatta meg, illetve volt hatással akár a mai mindennapi életünkre. Én szerintem ott valami eltört az emberiségbe, de ez teljesen szubjektív is az én véleményem. Ma viszont 2026. szeptember 11-én önök a Teodóra nevű hallgatókat köszöntjük mi, illetve önök pedig köszöntsék Teodóra nevű ismerőseiket, hiszen Teodóra névnapja van, és egy mondatban háromszor, és most már négyszer sikerült elmondani, hogy Isten éltesse a Teodórákat.
5: Pontosan megjegyezzünk, hogy azért nagyon komoly munkálatokat érdemes megemlítenünk vidékünkön. Ugye néhány nappal ezelőtt beszámoltunk arról, hogy a Guti úton, amely sok esetben ilyen magára hagyott útnak tűnik, mert azért igen komoly kátyukkal kell szembenézni annak, akik napi szinten közlekednek. A kistérség oktatási dolgozóinak jelentős százalék, aki férfi volt is volt hozzá ereje, kedve, azok kimentek és kátyúztak hideg aszfalttal, hogy jobbá tegyék a körülményeket. Gratuláltunk is itt az ételen keresztül, tényleg még egyszer gratulunk ez ötlethez, és tényleg jobb lesz a közlekedés a gutiak számára, illetve az arra kelők számára. Láttunk olyat, hogy Beregszász Munkács főutcán, ez az a Munkács utat kátyúzták nagy erőkkel, itt Munkács, illetve Gát között láttunk útkátyúzó gépeket, és ami jó hír, hogy Nagy Anna, a Nagybékenyi kistérség polgármestere számolt be arról, nem? Nagy Bereg kistérsége polgármestere számolt be arról, hogy Bereg és Felső Remete között 6 millió grivnya értékben szakaszonként több száz, összesen néhány száz méternyi utat, kritikus útszakaszt fognak teljesen felaszfaltozni, és láttuk azt tegnap, hogy a nagyberegi lakosok felbuzdulva a megjelent, kitúrt, felhalmozott aszfalt hulladékon, vagy hogy mondják ezt?
6: Amikor így feldarálják a régi aszfaltot, és azt a zuzalékot ők recycle klingolták, úgynevezett szép magyar szóval, de újra hasznosították. Ugyanis többek között Nagyberegen az Éger utca újult meg ebből, és jól látni a közösségi médiában a fényképeken, hogy férfiak, asszonyok és még gyerekek is hozzátettek ehhez a munkához, illetve ahhoz, hogy szebb legyen, élhetőbb legyen az Éger utca Nagyberegen.
5: A falu apraja nagyja, úgyhogy ezt most kívülről hallgatnák tőlünk nyugaton a sajtók, hogy igazából egyrészt tanárok és oktatási intézmény dolgozók kátyúznak hideg aszfalttal, másrészt meg hölgyek fogják a lapátot és javítják a mellékutcákat Beregen. Azért ez ilyen igazán izgalmas és csak nálunk elmondható történet, így máshol ilyet nem hallottam. Egyrészt örülünk, másrészt meg szomorú, de örülök, hogy a kárpátaljasi ember az feltalálja magát és megoldja a problémáit, ha más nem segít rajta.
6: No, kérem szépen, aztán mi az, ami még történik itt a világban, illetve a környezetünkben? Például a Kárpátvíz Kft. Tájékoztatása szerint szeptember 11-én, azaz a mai nap 11 óra 15 perctől átmenetileg szünetelni fog a vízszolgáltatás. Sorolom, hol Beregszászról beszélünk: a Csigaszug, a Kovács Vilmos, a Terv, az Illés Béla, az Oroszlán, a Lehocki, az Ifjúság, a Szicsova, a Hrusivszki, a Potusnyák, a Pacsovszki és a Keskeny utcákban, valamint részben a Munkács utcában és a környező utcákban. Hát türelem, kitartás, előbb-utóbb folyni fog a víz, nem csak el mindenfelé, hanem irányítottan a csövekben is.
5: Igen, aztán fontos, hogy Bereggel már volt egy poszt, aztán néhány perccel később meg is be is fejeződtek a munkások. Azon gondolkozom, vagy ilyen gyorsan dolgoznak a Kárpátvíznek a munkatársai, vagy valaki lassabban kezdte totyogni felfelé a híredésre. Külön köszönjük, hogy ezeket a információkat naprakészen, percekészen megosztják velünk, és mi így aztán tudjuk az éteren keresztül tájékoztatni az érintetteket. Úgyhogy csak ügyesen a Kárpátvíz boldogál a munkatársainak, mi szurkolunk nektek, és majd küldünk egy dalt is ebben a műsorban.
6: No, kérem szépen, 10 óra 18 perckor jutott eszembe az a gondolat, hogy múlt héten, amikor adásban voltam, volt téma az, hogy az apró vadakat megengedélyezik kilőni. Itt Kárpátalján megindul az apró vadak vadászata. Hurrá, hurrá, hurrá erre. Én szeretnék egy gyorsan egy személyes élményt megosztani. Gépjárművel közlekedtem tegnap esti órákban 9:30 körül Beregszász és Vári közötti útvonalon, és mindenkinek megvan ott a Kishegy és a Baktai letérő, és ott az a szép S-kanyar, amiben lenni lehet. Hát kérem szépen, nem túlzok, egy nagyobb fajta komód az úgy mindenki előtt van, ilyen mondjuk 1,50 magas, 2 méter széles méretű vad, még egyszer mondom, vad disznó sétált az út szélén.
5: Jaj, az elég ijesztő lehetett feltettem.
6: Hát ez meg. Olyan ijesztő volt, hogy hirtelen azt sem tudtam, hogy mit kell csinálni, lekapcsolni a fényeket, hogy ne ijedjem, mert egyszerűen féltem, így ahogy mondod, ijesztő volt, és féltem mellette elmenni. Feleségem próbálta gyorsan lefotózni, hogy megörökítse, nem sikerült. Egészen félelmetes volt, és ami különösen ijesztővé teszi ezt a szituációt, hogy azt gondolom, ahol egy ilyen állat van, ott több ilyen állat is van, úgyhogy én nagyon remélem, hogy jövő héten nem arról fogunk tudósítani, mondjuk Muzsajba vagy Baktán vaddisznó csordagarázdálkodott a faluba. Szeretném felhívni az illetékesek figyelmét, meg mindenkit, aki úgy gondolja, hogy tud ezzel az információval valamit kezdeni, hogy bizony nem csak aranyos őzikék, nem csak csodaszép fácánkakasok, hanem bizony ormótlan, nagy és mondhatom, hogy veszélyes vaddisznók is ólálkodnak környékünkön.
5: De viszont önmagában az is lehet szép és kedves és aranyos, egy biztos, hogy kedves anyuka volt, aki vigyázott épp a kicsinyére a bokrok között, lehetséges?
6: Nem tudom. de higgyék el, hogy ez egy vadállat volt. Ennek akkora agyarai voltak, hogy na csak.
5: Igen, beszámoltunk arról, Beregszászban hód garázdálkodott itt a Petőfi, nem akartam mondani, ez most nem a Szénatér, hanem nem mondom meg még tér, ez talán a Szénatér a posta környékén. Hát ugye vannak ilyen interaktív dolgok, valakik őzet láttak az útszélén, úgyhogy rengeteg ilyen vaddal találkozunk vidékünkön. A mai kétórás pénteki adásunkban szeretnénk különböző témákkal jönni. Témák között mindenképpen a Péterfalvi kistérség polgármesterét szeretnénk megszólaltatni. Számos projekt fut egyrészt a Nagybatár-Kisbatár folyómedrének az újabb takarítási
6: munkálatai
5: vettek kezdetét, illetve beszélünk majd a gáz vezetékek felújításáról és persze az iskola kezdésről is.
6: Bizony, ő nem más lesz, mint dr. Oroszi József, a Tiszapéterfalvi kistérség polgármestere, őt fogjuk kapcsolni, illetve a második órában pedig hát már számtalanszor elmondtuk, hogy szeptemberben elkezdődött az iskola, és hát nem csak a gimnáziumok, nem csak a líceumok, nem csak az óvodákban kezdődött el, hanem bizony itt egy egyetemen is, a Beregszászi Egyetemen, méghozzá második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen, és ebből a témából ez adta az apropóját, hogy professzor dr. Csernicskó Istvánt is elhívjuk, aki az a második óra vendége lesz.
5: Szörnyisnyi Hosztjénási Peredácsi, dr. Oroszi József, Holová Péter Falviszki, teritoriálniói Kromádé, professzor István Csernicskó rektor, Zakarpatskoho Urskoho Universitetu, imennyi Ferenc Rákóczi Drúhoho. Érdemes mindenképpen velünk tartani, várjuk a technikai közérdekű információkat, ha rendőrrel, vaddisznóval találkoztok határon, vesztegeltek, írjátok meg 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív, itt várunk közérdekű információkat. És fentünk a live streamen, külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort, egészen 12 óráig veletek vagyunk az étteren keresztül is, a legjobb zenékkel, a háttérben Bagosi énekel, ez pedig a Van egy ház, 23 perc, tartsatok velünk!

0: egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
3: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Reklámmal kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92 и 1 FM. Классное радио в дорогу.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a külön kiadás műsora szól, és hogy ígértük, megyünk is tovább egy újabb beszélgetéssel.
3: A vonal túlsó végén várakozik dr. Oroszi József, a Tisza Péter falvi kistérség polgármestere.
2: Szóval Navziaszkú, dr. Oroszi József, Holová Péter falviszké, teritoriálnői, Romádi. Köszönjük nagy szeretettel, tisztelettel, hall-e bennünket?
4: Igen. Szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit, minden kedves rádióhallgatót és a stúdió munkatársait is.
2: Az ősz beköszöntésre gondoltuk, hogy körbe kérdezzük a különböző kistérségeket, hogyan zajlanak a napok, hogyan küzdenek meg a hétköznapok kihívásaival. Talán a Péterfalvi kistérség egyik legnagyobb, leghangosabb feladata ez a gázvezetéknek a rekonstrukciója, cseréje volt, amely azért több napra sok ezer embernek a gázdeállását eredményezte, de nagyon gyorsan végeztek egy nappal korábban a terveknél.
4: Így van, hál' Istennek be volt tervezve, úgy volt, hogy 4-5 napig fog tartani a munkálatok, mire helyezik az új tartó oszlopra a gázvezetéket, de bő két napon belül befejezték le a kalappal a gázszerelők munkatársakkal, mert valóban, és elvileg nem szünetel teljes mértékben a gázszolgáltatás ebben az időben sem, mert úgy tudták megoldani, hogy nagy ciszternákkal a nyomást tartották az egész rendszerbe, hogy ne kelljen majd levegőztetni. És így gyakorlatilag 2 napot nem használtunk a gázt.
2: Ennek mi volt az elődje ennek a történetnek? Ugye téli időszakban beszéltünk arról, hogy nagyon komoly válság alakult ki, mert elmosta a víz az egyik betonpartot, és ugye én nemrég jártam abban a térségben, a fotón sokkal kisebb konstrukciónak tűnik, mint a valóság, ezek hatalmas csövek, hatalmas tartószlopok, a hatalmas betontömbökkel.
4: Így igaz, aki esetleg nincs képben, mert nem tájékozódott erről eddig. A Tisza jégzajlás időszakában teljesen megdöntött egy tartópillért a zajlát, Tisza zajlása, ami azt jelentette gyakorlatilag, hogy maga a gázcső tartotta azt a pillért is, úgyhogy azt akkor rögtön meg is egy kicsit megerősítették, körbeduccolták azt a pillért, hogy kibírja a nyarat, és most egy új pillért helyeztek üzembe, és arra helyezték át a vezetéket. Úgyhogy ez az előzménye ennek ez. Hála Istennek, reméljük, hogy azért ebben az évben, vagy a tél folyamán nem lesz gondunk.
3: Ilyenkor van lehetőség arra, hogy ránézzenek a többi tartó pillérre is, hogy milyen állapotban vannak?
4: Na most akkor van lehetőség rá, hogyha nincs, nem a vízben áll ez a tartópillér. Ott van, ha jól emlékszem, 6 tartópillér, amely keresztül megy a Tiszán, ezek közül 3 a vízben van.
3: És ha már vízről volt szó, ugye hát eléggé száraz nyarunk volt, elég asszályos volt. Jól gondoljuk, hogy a kistérség, a Tiszapéterfalvi kistérség mezőgazdasági tevékenységét is merően meghatározta ezek az áldatlan állapotok, az asszályos nyár?
4: Hát ez mindenképp, mert ilyen asszály, hát nem is emlékszünk, én legalábbis nem emlékszek ilyenre, hogy ennyi kevés csapadék legyen nyáron. Ez mindenképp befolyásolta különösen a kukoricatermesztők, és mert a kalászosok kevésbé sinlették meg, mert még őszről, térről azért maradt annyi nedvesség a talajban, hogy ha nem is olyan mértékű volt, és nem is olyan terméshozam volt, de az még tűrhető, de viszont a kukoricatermesztők és a napraforgó burgonya, amit nem locsolnak csepegtő rendszerrel, az bizony nagyon-nagyon megsínette, és nem is beszélve arról, hogy sokkal kevesebb a terméshozam, de annyira nyomottak a felvásárló árak, meg nem is nincs is felvásárló. Ezt gondolom annak köszönhetően, hogy a tengere nem tudják kivinni Ukrajnából a szemes terményt, így aztán most nagyon nehéz helyzetben vannak a gazdáink.
2: A locsolásnak a fontossága azt gondolom előbb-utóbb prioritás lesz majd a mezőgazdaságban. Ebben a területen viszont a Péterfalvi kistérségnek egy jó hírét számolhattunk be korábban, hogy a kis és nagy batár pattaknak a tisztítása révén több terület jutott locsolóvízhez.
4: Így igaz, ezelőtt 2 évvel a Szőlős Gyula Nevetlen falu közt szakasz, a régi, úgy hívják nálunk, hogy Ócska batárnak nevezzük, a régi batár, az eredeti batárnak a medrét teljesen megújították, rendbeszedték, megmélyítették, és víz is van benne, a szárazság ellenére is víz van benne, és most pedig megkezdték ezelőtt egy hónappal, megkezdték attól Nevetleni résztől egész batár és Péterfalvi közötti batárhíd így lesz még kitisztítva a meder, ami reméljük, hogy már ezen a szakaszon is víz lesz a régi batár medrében. És persze ezáltal a mellette lévő, a vonzás körülötten lévő mezőgazdasági földeket is sokkal könnyebb lesz locsolni.
2: Ez a víz hogy jelenik meg, amikor a különböző nagy folyóink azok tényleg vízhiányról árulkodnak? Hogyan jelenik meg ebben a víz?
4: Na most ez úgy van, hogy mindig volt a batárban víz annak előtte. Ez igaz, hogy van az új batár, a vájás, ami csepe alatt megy végig, amit valamikor a múlt század 20-as éveiben építettek ki. Ebben viszont a víz teljesen eltűnt. Annak köszönhetőnek, hogy az új, a régi batár kitisztításra került. Ez tény.
2: Akkor valahonnan el lett véve igazából ez a víz, egy kívül a másikban. Egy másik téma, a mezőgazdasági termésről beszéltünk. Milyenek voltak a fóliasátorban a különböző termékek, illetve a környéken rengeteg dinnye is van. Milyen volt az idei szezon?
4: A dinnye szezon, az idei dinnye szezon kicsit rosszabb volt, mint az előtti években, ez igaz, de nem mondanám, hogy panaszkodnak a gazdák, mert azért, ha olcsóbban is, de el tudták adni a dinnyét. Nagyon jó volt viszont a szamóca szezon, jó árba ment, egész elejétől szinte végig, az nagyon jó volt, és nagyon sokan foglalkoznak a környéki gazdák szamócával, termesztéssel. A zöldsége is foglalkoznak, egy paradicsom, paprika, uborka, meg több minden még. Azt lehet mondani, hogy átlagosan a zöldségtermesztés is jó évet zárt. Ez igaz, ezelőtt egy az is egy olyan körülbelül egy hónappal ezelőtt megtorpantak, szinte semmi nem kellett a nagybani piacon, de most újra egy kicsit azért beindult már. De összesen, összbevéve azért nem lehet panaszkodni az zöldségtermesztőknek sem.
3: Igaz ez a gyümölcsfákra is például? Nem olyan régen, aztán múlt héten beszéltünk arról, hogy rotyognak az üstökben a szilvalekvárok. Mennyire, ebből a szempontból mennyire tartalmas az ősz Péterfalván és a környékben?
4: Na most ez nagyon érdekes, a szilvatermés és az almatermés is, de különösen a szilva és a barack a kis térségünkben, mert vannak szinte falvak válogatják, és még utcákra is lebontva, van, lefele szakad a szilvától a fal, olyan helyek vannak, és vannak, hogy szemszilva nincs, azért, mert lefagyott. De azt lehet mondani, hogy olyan 70%-ban a szilva, az alma a kistérségben a tavasszal lefagyott. Úgyhogy az nagyon kevés, akinek van szilva. Akinek van, viszont persze most megy a lekvárfőzés, már végét járja. Úgyhogy ez most ezzel így állunk. Például ott van a barack, az Akli hegyen például, az alsó részén az Akli hegynek nagyon szép termés van a barackban, a felső részén és a további, a kétharmadában falon pedig teljesen egy szem barack nem volt, mert annyira lefagyott. Egy falon belül is. Úgyhogy ezzel így állunk a kis térség területén.
2: Utcák válogatja ezek szerint, ahogy ez nálunk is történik, szóval 10 utcából egyben, ha látunk olyat, akkor az már nagy ajándék. Valóban ez egy ilyen ebből a szempontból nehéz év volt. A mezőgazdaság fólia szempontjából a lakosság hány százaléka foglalkozik ezekkel az előbb említett területekkel?
4: Lényegében ez is falunként van megosztva. Úgy van, hogy vannak falvak, ahol nagyon sokan, van pedig Hetemi, Akli, ahol nagyon sokan foglalkoznak fóliákkal, más falba kevésbé, de azt lehet mondani, átlagosan minden falba azért foglalkoznak fóliákkal, és az már teljes mértékben modern, minden szabályt betartva, legmodernebb locsoló csepegető rendszerekkel, és megvan az eredménye is persze. Az igaz, hogy az értékesítés az nehézkesebb, mivel a hölgyek kénytelenek voltak megtanulni, ha még nem tudtak, vagy nagyobb gyakorlatot szerezni az autóvezetésben, mert a felesége kordják be a piacra a terméket. De hála Istennek azért ez is, hogy helyrerázódott, megoldódott. Viszont az uborka fölvásárlások van talán, nem tévedek, 3 vagy 4 helyen is vásárolják fel az uborkát a konzervgyárak a kistérség területén.
2: Ezek a konzervgyárnak a működését mennyire tudják pozitívan kezelni a gazdák? Mennyire kiszámítható az, hogy van a kistérségen belül 2, 3, akár 4 olyan konzervgyár, amelyik a helyi termelőtől meg tudja venni a terméket, azaz a kereslet az mindig fennáll?
4: Helyesbítenék, az a helyzet, hogy a kistérség területén jelen pillanat egyetlen egy konzervgyár sem működik, hanem ezt kiviszik a kistérségből. Ez azt jelenti, hogy más részén a Beregszázi járásnak már ott viszik ki, ez Keresztúrba, és a Jóton Fancsikán működik. De nálunk sajnos konzervgyár nem működik. De fölvásárlóik vannak azért, amit kistérségünk területén is, akik ezelőtt is voltak.
3: Vége van a nyárnak, szeptember van. Itt Beregszászi kistérségben elindult az oktatás, megnyíltak az iskolák, a gyerekek iskolába járnak. Gondolom nincs ez másként Tiszapéterfalvi kistérségben is. Milyen helyzetben vannak az iskolák, illetve mennyire várták önök az őszt, a szeptemberi iskola kezdést?
4: Mindenki mi is felkészültünk az iskola kezdésre. Azzal nincs is gond, hogy a tantermek, az iskolák, hogy készültek fel. Az igaz, hogy még elég hadilában állunk az alternatív tüzeléssel, mert csak 3 iskolánkat tudunk fűteni fával, a többi iskolát csak gázzal tudjuk fűteni. Minden iskolában vannak generátorok, az esetleges villanykikapcsolásokra tekintettel. Megtörténtek minden ellenőrzések, az értek itt a vízellenőrzéseket, a kölyától az ellenőrzések, úgyhogy megkezdhettük minden iskolában a tanévet. Megtörténtek a szeptember első megnyitók. Az igaz, hogy ami nagyon síralmas, hogy sokkal kevesebb a gyerek, van 13 iskolánk van összesen, ebből 5 középiskola, 6 gimnázium, 2 elemi iskola, aztán van 8 óvodánk, de a 5 iskolán belül is működik még óvodarészleg. Csak egy hasonlításképp mondanak, például ott van 21-ben például összesen volt 2450 gyerek az iskoláinkban, most pedig van 1564 gyerek. De még síralmasabb az elsősöknek a létszáma, mert 21-ben volt az elsőseinknek a létszáma 242, most pedig csak 128 gyerek, elsős gyerekünk van. Úgyhogy ez a háború nagyon rányomta a bélyegét, nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, még nagycsaládosok is. Ez érthető is valahol, mert az édesapa külföldre kényszerült menni, ott maradt, és a család pedig követte. Úgyhogy ez a legsajnálatosabb az, és félőbb, hogy akiket már gyereket beiskoláztak Magyarországon, azok nagyon kevés része fog visszaköltözni Kárpátaljára. De mi reménykedünk azért, hogy azért lesznek sokan ezek közül is, akik visszajönnek, hiszen itt vannak a házaik, itt vannak az otthonuk, itt van a szülőföldjük, és ez az érzelmi szálak azért sokakat vissza fognak szólítani ide Kárpátaljára, mi ebben reménykedünk.
2: A mi dolgunk az talán, hogy tartsuk a tüzet melegen, hogy legyen hova visszahűlni majd a többieknek, ha mindennek vége van. Kitartást kívánunk és sok áldást. Külön köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgethetünk ezekről a témákról.
4: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
3: Az elmúlt percekben dr. Oroszi Józsefet, a Péterfalvi Kistérség polgármesterét hallhatták.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Це Радіо Пульс.
1: Egészen 11 óra van, egy perc elmúlott, és a péntek adásunk derekán járunk, de ígérjük egészen 12 óráig, bő egy órán keresztül vagyunk még veletek. Kitartást kívánok mindenkinek, közel van a hétvége, már csak néhány munkaóra és véget ért a mai munkanap is, és perceken belül az ebédidő is megkezdi magát, úgyhogy kitartást.
2: Bizony, mi most elmegyünk egy kicsit hírezni, zenélni, aztán jövünk a második órával. Tartsanak velük!

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
1: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
2: Cikánkész úszjóhoz svítú.
3: 11-ről 17 percen a különkedés pénteki adásában a kitekintő rovatunkkal folytatjuk a második óránkat. Érdemes mindenképpen velünk tartani.
4: És a kitekintő rovatban megállapíthatjuk, hogy van remény, emberek, van remény, hiszen egy 18 éves diáklány feltalálta a műanyag zabáló műanyagot, és ezért egy rangos környezetvédelmi díjat is nyert ez a 18 éves ír diáklány. Hát kérem szépen, pár gondolatot erről a dologról, mivel szakértői nem vagyunk a
3: magának. Mármint a Balázs magának, nem szakértője, de bocsánat, igen, igen.
4: De nem igen, adom igen, át Birta Zoltán szakértő úrnak a szót, hanem elmondom, hogy tulajdonképpen az lett kifejlesztve, illetve annak arra a dologra lett rájöve, hangsúlyozom, egy 18 éves diáklány víziójából, illetve kutatásából, hogy olyan műanyagot tudnak gyártani, fognak tudni gyártani, amit hogyha lebomlik, elkezd lebomlani, ugye ilyen már van, ilyen gyorsan lebomló műanyag, akkor az még egyfajta vegyi anyagot, úgynevezett enzimet bocsát ki magából, ami összekeveredik a nem biológiailag lebontható lebomló műanyagokkal, és fölzabálja, tulajdonképpen lebontja. Úgyhogy mindenképpen egy óriási dologról van szó. Több érdekesség is eszébe jut az embernek ezzel kapcsolatban. Az egyik egy gyorsan, tényleg mielőtt átadnám Zoltán szakértőnek a szót, hogy milyen érdekes a világ. Ugye felnőtt emberek, kutatók, tudósok azon ügyködnek, hogy hogyan lehet ezt a világot jobbá tenni, hogyan lehet betegségeket leküzdeni, hogyan lehet mondjuk a műanyagot eltüntetni az életünkből. Ugye a mikroműanyagról, az, hogy már mindenben is műanyag van, azt gondolom nem kell hangsúlyozni önöknek, és akkor gondolnak egy merészet, azt mondják, hogy hát itt szenvedünk ezzel a dologgal. Nem jön az ihlet, nem szervezzük ki ezt a megoldásnak a megkeresését iskolákba. És azt mondják a diákságnak szerte a világba, hogy figyeljetek, fiatalok,
3: kapsz itt egy van. 12 pontos piros lapot, vagy nem tudom, egy...
4: Pontosan. Van ez a kis probléma.
3: Naplóba egy pozitív beírás.
4: Ti mit szóltok hozzá? Várom a válaszokat. És egyszer csak egy 18 éves kislány a harmadik sor szélén fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy elnézést kérek, nekem volna egy ötletem. És akkor a tudósok ezt megnézik, és azt mondják, hogy nem jutott ez eszünkbe. Hát mi kellett ehhez, hogy... Szóval ez amikor kiszervezzük a feladatot valakinek. Egyébként erről jut eszembe az én drága húgom, aki ma reggel a iskolai szünet van ott, ahol ők élnek, és a 11 éves kitett egy posztot arról, hogy a 11 éves fia mossa az autót egy szivacsal 10 euróért, ami ott helyben egy zseppénz a fiúnak, és kiposztolta azt, hogy hogyan szervezi ki egy szülő a munkát, amit ő lehet valószínűleg ő magának kéne elvégeznie, de a gyerek is boldog, anyu boldog, a gyerek boldog, mindenki boldog, és valami ilyesmit érezhettek szerintem azok a tudósok is, akik a mikroműanyagok, meg a műanyagok elpusztításával, illetve megfelelő feldolgozás nem jutottak 5-ről a 6-ra, kiszervezték a diákoknak.
3: Egyébként érdekessége, hogy azért mindenképp mondjuk el a csodát, az anyag lebomlik, és ami érdekesség, hogy a lebomlás után olyan enzimeket hoz létre, amely szintén a környezetében találkozó mikroműanyagoknak a lebontásába is része lesz, és megint enzimek alakulnak belőle, úgyhogy igazából ez egy igazán burjánzó dolog. Egyetlen probléma, azért kettő ilyen komolyabb probléma van vele, hogy egyrészt nem minden műanyagra működik egyelőre, illetve azért még az oldhatóságában vannak gondok, de maga az a tény, hogy egy ilyen elképesztő technikát alkalmazza, milyen kapuk nyílnak meg a jövő műanyag kérdésében, a műanyag gazdálkodásában, nagyon-nagyon sok lehetőséget ad, úgyhogy fantasztikus az ötlet, és 18 éves diáknak köszönhető, valóban ezt egy ügyesen megoldották szerintem a sok milliárdokat felemésztő sok éve professzor és egyéb kutatók, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, és ott a megoldás, csak jobban kell keresni.
4: Természetesen ez nem azt jelenti, hogy professzorok nem értenek semmihez, hiszen valakinek ki kellett azt találni, hogy szervezzék ki a munkát. No, kérem szépen, egy nagyon érdekes dolog, azt gondolom, hogy nagyon előremutató, nagyon reménykeltő, és hát ilyenkor mondjuk azt, hogy van remény az emberiségnek a jövőjét tekintve, őszintén remélhetőleg.
3: A következő percekben meghívott vendégünkkel szeretnénk a beszélgetést folytatni, Stúdium Kerekkalasztánhoz érkezik.
4: Professzor dr. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora.
3: Témánk pedig a 2026-os 27-es tanév, az intézmény élete, az intézmény kihívásai, örömei, mindennel foglalkozunk, ami a Rákóczi Egyetemnek a hétköznapiról szól. Érdemes mindenképpen belünk tartani. Háttérben Pápai Jóci énekel, ez pedig az Ott vársz rám. Reklám után újra itt vagyunk, tartsatok velünk!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11 óra 33 percen köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a külön kiadás műsorra szól. Rengetegen vagytok, akik írtok nekünk, külön köszönjük, ha itt vagytok, és nem csak hallgatjátok a műsort, hanem nézitek is. 0957-0970-97-es SMS Viber számunk aktív. Külön köszönjük a megosztásokat és a kommenteket is nagy szeretettel.
3: Ilyen kommentelő egyébként Judit Szernyéről, aki sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek. Aztán Gabriella, aki a hétágra napsütötte 23 fokos Ditróból, kellemes hétvégét kíván minden kedves Pulzus Rádió hallgatónak. Katalin egy matricát küldött egy szívecskével. Erika, áldott szép pénteki napot és pihenéssel töltött hétvégét kívánok mindenkinek. Szeretettel, áldás, békesség.
2: Judit Szernyéről ír nekünk, illetve fontos mennyi az, hogy Budapesten esik az eső, 15 fok van. Gratulálunk, ez a nap jó híre, reménység szerint még hozzánk is megérkezik. Beáta, sziasztok, Balázs és Zoltán, áldott napot kívánok mindenkinek. Szintén Budapestről hallgat bennünket, köszönjük, hogy itt vagytok velünk.
3: Hallgat bennünket, néz minket a livestreamen, és láthatja, hogy vendégünk érkezett a stúdióba, aki nem más, mint professzor dr. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora.
2: Szihogyi známi usztudi professzor István Csernicskó, rektor Zakárpátszkoho Orszkoho Univerzitetu, imenyi Ferenc Rákóczi Druho. Szép napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket.
4: Én köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
3: Rektor úr, meg lehet-e szokni, hogy már nem főiskola, hanem egyetem? Megszokta már?
4: Nem szoktam meg, a hivatalos dokumentumokban most már nem téveztem el, de reggel azt szoktam mondani, hogy akkor bemegyek a főiskolára, és ezt és azt fogok csinálni.
2: Akkor ezek egy állandó problémakörként vannak. Hát nagy örömünk. Hogyan kell elképzelnünk az új tanévnek a kihívásait? Megvannak már a számok, látjuk már a létszámokat, és azért nem nagyon ijesztő számokról beszélünk, elég jól áll.
4: Őszintén leszek, amikor nekifutottunk a felvételi kampánynak, én kicsit aggódtam, azt gondoltam, hogy kevesebben leszünk. Hál' Istennek azonban több hallgató jelentkezett, és több hallgató is iratkozott be az első évfolyamokra, mint az elmúlt évben. Összességében az alap- és mesterképzésre csak nem 700, egészen pontosan 696 hallgató nyert felvételt, ami egy rekord. Eddig ilyen magas számú beiratkozónk nem volt, úgyhogy ez mindenképpen optimizmusra ad okot számunkra. Ugyanakkor persze ezzel jönnek a mindenféle olyan kihívások is, amelyekre nem feltétlenül voltunk felkészülve. Kollégiumi férőhelyek szűkösek, kicsit bővíteni kellene, vagy például ugye az ukrán nyílt felvételi rendszer azt is jelenti, hogy bárki egy elektronikus jelentkezési lap kitöltésével benyújthatja hozzánk a jelentkezését, és elég magas pontszámai vannak a központi multiteszt alapján, akkor felvételt nyer. És vannak olyan hallgatók, nem is kevesen, akik Kárpátalján kívülről választottak bennünket. Nos, számukra is kihívás lesz, hogy egy elsősorban magyar nyelvű intézményben hogyan fognak majd tudni beilleszkedni. Meg nyilván számukra is kihívás az, hogy megtaláljuk azt a lehetőséget, módot, hogy őket integráljuk, hogy őket megtartsuk, hogy ők tudjanak haladni, hogy megteremtsük számukra a lehetőségeket ahhoz, hogy valóban érdemben tanulni tudjanak, és hogy mondjam, be tudjanak kapcsolódni az intézmény működésébe.
2: Ez mindenki számára kihívás, hogy ki integrál kit?
4: Igen. Most többen vannak, mint az elmúlt néhány évben, de 2022 óta már vannak ilyen hallgatóink. Van olyan Harkov megyéből érkezett fiatalember, aki ma már szabadon beszél magyarul. Olyannyira szabadon beszél magyarul, hogy a felnőtt képzési központunkban működő nyelvvizsga központban sikeres nyelvvizsgát tett. Van olyan Lemberg megyéből érkezett hallgatónk, aki már nemhogy beszél magyarul, hanem óvodában, magyar nyelvű csoportban vállalt munkát, és az óvoda vezetői meg vannak vele elégedve, és azt mondták, hogy kifejezetten szépen és választékosan beszél magyarul. Tehát mi nem csak azt csináljuk, hogy megérkezett a hallgató, és aztán lesz vele valami, bedobtuk a mély vízbe, hanem ingyenes fakultatív nyelvoktató programokat hirdetünk, a kollégiumokban igyekszünk őket úgy elhelyezni, hogy magyar szobatársaik legyenek. Ez egyébként a magyar szobatársaknak sem feltétlenül árt mindig, hogy van mellettük egy ukránul beszélő és magyarul meg esetleg egy szót sem tudó szobatárs. Szóval próbálkozunk integrálni ezeket a hallgatókat, és nyilvánvalóan lehetővé tesszük számukra például azt, hogy az első években a magyarul hallgatott előadások mellé ukrán nyelvi szeminárium csoportok vannak, vagy ukránul vizsgázhatnak, amíg nem sajátítják el úgy a magyart, hogy aztán ezen a nyelven boldoguljanak. De az érdekes az, hogy a túlnyomó többség az valóban meg akar, és meg is tud tanulni magyarul.
3: Itt elhangzott már a felnőtt képzés. Gondolom, ez azt jelenti, hogy nem csak a frissen NNT vizsgát, sikeresen letett vizsgázók jelentkeznek egyetemre, hanem számos és számtalan olyan felnőtt korú hallgatója van, új hallgatója van az egyetemnek, akik mondjuk, nem tudom én, egy gyermekszülés után felnevelték a gyereküket óvodáskorra, és igazából fejleszteni szeretnék magad. Mennyire hoz ez változást, illetve hozott az egyetem életébe változást, hogy megnőtt a felnőtt oktatás felé is az igénye a hallgatóknak?
4: Valóban, egyre több olyan hallgatónk van, aki nem tizenéves, hanem már rutinosan fiatal, és ez jelzi a hallgatói létszámban bekövetkezett változás is, hogy ez az érdekes tendencia létezik. Idén először van olyan, hogy több hallgatónk van a levelező képzésben, mint a nappali képzésben. 876-an vannak a levelezőben, és 809-en a nappali tagozatos képzésben, ugyanis az idősebbek jellemzően a levelező tagozatot választják, hiszen általában család, munka mellett tanulnak tovább. De hát nem csak a jó pap tanul holtig, hanem ugye az élethosszig tartó tanulás az ma már Európai Uniós jelszó vagy célkitűzés is. És örülünk annak, hogy teret és lehetőséget tudunk biztosítani az idősebbeknek. Ugyanakkor ez nyilvánvaló az oktatók számára is, meg a képzés megszervezése terén is jelent kihívásokat. Gondoljunk arra, hogy egészen más mondjuk egy rutinós, esetleg évek óta a munkaerőpiacon lévő hallgatói csoporttal szemben állva megtervezni a tananyagot és előadni azt, amit tudsz, vagy olyanoknak, akik most jöttek az iskolapadból, és mit tudom én, 17-18-19 évesek. De igyekszünk úgy szervezni az oktatást, hogy egyrészt rugalmasabbak legyünk, hiszen ezek a idősebb hallgatók, ezek, mint említettem, munka mellett tanulnak jellemzően, tehát nem feltétlenül ragaszkodunk ahhoz, hogy reggel 8-tól este 5-ig itt üljenek. Ellenben a tananyagot úgy szervezzük, a gyakorlatokat úgy szervezzük, hogy nem minden valós időben zajlik, hanem távoktatás elemeit is bekapcsoltuk az oktatás szervezésbe, és így szinte minden hallgatónk úgynevezett egyéni tanrendet választhat. Maga rakja össze a választható tantárgyait, elég szabad mozgása van az órarendjének összerakásában is, úgyhogy reagálunk ezekre a változásokra, mert ha nem tennénk, akkor egyrészt kitolnánk a hallgatókkal, de tulajdonképpen magunkkal is.
2: Igazából a munkaerőpiacot, ha megnézzük, akkor egyre nagyobb igény van a diplomáknak a jelenlétére, mert ha megnézzünk egy-egy kiírást, akkor a diplomájának a másolatát kérik, és ezért azt gondolom, hogy abba az irányban mozdítja akár még a középkorosztályú fiatalokat is, hogy azért lehet, hogy tovább érdemes. Mert minél magasabb szintű, annál eredményesebb lett akár a munkaerőpiacról bekerülés.
4: Valóban, egyre több helyen elvárás van már a felső végzettség. Másrészt az emberek nagyon jól látják azt, hogy ma már nem működik az, ami mondjuk 40-50 évvel ezelőtt teljesen természetes volt. Néhány évtizeddel ezelőtt az ember kilépett vagy belépett a munkaerőpiacra, és könnyen lehet, hogy ugyanabból a székből ment nyugdíjba. Ma már egyre többen állnak több lábon, ma már egyre többen készen állnak arra, hogy akár munkahelyet váltsanak, vállalkozásba fogjanak, valami újat is kipróbáljanak. Ehhez viszont nyilván szükség van ismeretekre. Ma már a 21. században a felsőoktatásnak nem csak az a feladata és célkitűzése, hogy egy konkrét szakma alapjait megtanítsa a hallgatóknak, hanem az is, hogy megtanítsa őket tanulni, és megtanítsa őket arra, hogy reagáljanak a körülöttük lévő változásokra. Így tehát, aki ma egy felsőfokú diplomát szerez, az egyben ezeket az ismereteket, ezeket a készségeket is elsajátítja, és nem biztos, hogy abban a szakmában fog elhelyezkedni, amit tanult, vagy amiről diplomát kapott, de minden esetre olyan készségeket tanulhat, olyan készségeket szerezhet, amelyek tulajdonképpen bárhol alkalmazhatók.
3: Ezek az új idők, új szelei, ezek magyarázzák az új szakok megjelenését is az egyetemi képzésbe? Ezt az igényt kell lekövetni, amikor a szakokat kiválasztják?
4: Először is a magyar nyelvű felsőoktatás Kárpátalján egy strukturális kisebbségi helyzetben van. Olyan értelemben, hogy az egész ukrán felsőoktatásban összesen 111 szak létezik. Összesen 111 szakon szerezhető felsővégzettség. Ebből magyar nyelven Kárpátalján mindössze 14 volt hosszú-hosszú évekig. Most ezeket a szakokat bővítettük, például azzal, hogy ide meghirdettük a pszichológus képzést, vagy tavaly meghirdettük mondjuk a kertépítő képzést. Ezekkel szépen lassan tornázzuk fölfelé azoknak a szakoknak a számát, ahol lehet szülőföldön magyarul is tanulni. Képzeljük el azt, hogy kevesebb, vagy valamivel több, mint 10% az összes szaknak az tanulható magyarul még mindig Kárpátalján. Tehát az egyik bővítés egyik oka az, hogy szeretnénk a képzési kínálatot minél inkább szélesíteni. Ez a szélesítés, ez a képzési kínálat bővítés, ez nem öncélú azonban, hanem valóban próbálunk reagálni az igényekre, és próbálunk reagálni azokra a körülöttünk történő eseményekre, amelyek mindannyiunk életét befolyásolják. Az előbb említettem például a kertépítő szakot, amit tavaly elindult. Egyelőre sajnos nem túlzottan népszerű a hallgatók a jelentkezők körében, ugyanakkor gondoljunk arra, hogy ma már a zöld felületeknek milyen fontos szerepe van, mondjuk éppen a városi hőszigetek elkerülése terén. Tehát, hogyha lesznek olyan szakemberek, akik értik azt, hogy hogyan lehet megtervezni, megszervezni mondjuk egy városi zöld felületet, az a valamennyiünk életét könnyítheti. Vagy hát nem titok, valamennyien érzékeljük, hogy háború dúl körülöttünk, az emberek mentális egészségével törődni kell, egyre nagyobb kihívás az, hogy sokak idegrendszerét megviseli, hogy enyhén fogalmazzak, a háborús készültség, a légiriadók, minden egyéb, tehát sokan, egyre többen szorulnak mentális támogatásra, a pszichológus képzésük elindítása erre reakció, illetőleg arra, hogy néhány éve Ukrajnában törvény írja elő azt, hogy minden iskolában legyen iskolapszichológus. Na de most, ha magyar tannyelvű iskolában az iskolapszichológus egy árva szót sem tud magyarul, akkor én azt szeretném megkérdezni, hogy van-e esetleg akár tanulónak, akár tanárnak, akár mondjuk technikai munkatársnak valóban bizalma akkora a pszichológus kolléga felé, hogy feltárja neki búját-baját, bánatát. Biztos vagyok abban, hogy sokkal meghittebb, őszintébb beszélgetést tud az ember folytatni anyanyelvén, és így a kezelés, vagy a hatása a kezelésnek is biztosan jobb lesz. Na most ezért próbálunk például magyar nyelvű pszichológusokat is képezni.
2: Az LMT az egy nagyon komoly szűrő, még mindig a fiatalok életében. Nagyon sok diák szeretne a Rákóczi Egyetemen tanulni, de sokan nem sikerült, hogy ezt a szintet meglépjék. Rengeteg oka is van ennek, viszont egy nagyon komoly projektet indít a Rákóczi Egyetem, 150 órás nulladik évfolyamot.
4: Az a célunk, hogy aki tanulni szeretne, hogy aki szeretne itthon a szülőföldjén a felsőoktatásba jelentkezni, annak legyen lehetősége. Gondoljunk arra, hogy az iskoláink megteszik, amit tudnak, megpróbálják felkészíteni a gyerekeket erre a központi multitesztre, de aki mondjuk már leérettségizett, az nem feltétlenül kap arra lehetőséget, vagy talál arra intézményes kereteket, szervezett kereteket, hogy felkészüljön mondjuk arra az NMT-re, ami mondjuk ebben az évben ilyen vagy olyan, vagy amolyan okok miatt nem sikerült. Hiszen az NMT is olyan, mint az olimpia. Lehet, hogy egyébként a két olimpia közötte hihetetlenül jó vagy, és világcsúcs közeli eredményeket futsz, de aznap reggel, mit tudom, bedagad a fogad, és már elvesztetted az olimpiai döntőt. Ugyanez lehet egy gyerekkel, aki egyébként évközben nagyon kiegyensúlyozott és jó teljesítmény nyújt mondjuk matematikából, de ott számára szokatlan körülmények között, esetleg idegen intézmény falai között, számára ismeretlen pedagógusok előtt egyszerre több tantárgyból nagyon magas szintű teljesítményt kell, hogy nyújtson. Ez nem mindenkinek megy, mondjuk mentális okokból, nem mindenkinek megy, mert nem szeret korán kelni, és a többi, de hogyha erre céltudatosan készülünk, akkor sokkal nagyobb eséllyel tudjuk letenni ezt a vizsgát, sokkal nagyobb eséllyel leszünk érmesek az olimpián, és aztán tanulhatunk tovább mondjuk felsőoktatásban.
3: Az elején arról esett szó, hogy milyen nagy számban jelentkeztek új diákok, illetve hogy mi lehet ennek az oka. Oka lehet például az is, hogy idén először talán pótfelvételi is indult az egyetemen. Lehet, hogy ez összefüggésben van mondjuk a számtalan NMT, sikertelen NMT vizsgázóval is, illetve hogy mik a tapasztalatok az egyetem részéről ebben a témában?
4: Összetettek az okok, hogy miért nő a jelentkezési létszám, és miért nő a hallgatói létszám. Az egyik az, hogy folyamatosan bővítjük a képzések számát, és egyre több embert vonzunk be. Mondok egy nagyon egyszerű példát, 2019-20-as tanévre összesen 19 képzést hirdettünk, idén meg 33-at. Tehát a növekedés az szerintem eléggé látványos, tehát nyilvánvaló, hogy egyre többen érzik úgy, hogy hopp, ez az, ami nekem való. Eddig nem érezte úgy valaki, hogy nem tudom érdekelni az a néhány szak, ami nálunk, vagy képzés, ami nálunk működött, tehát többeket vonzunk be, ez az egyik. A másik az, hogy megjelentek a hallgatóink között a Kárpátalján kívüli fiatalok is, hiszen ők eddig ebben a mi felvevő piacunkban nem nagyon voltak jelen a háború előtt, de gondoljunk arra, hogy Kárpátalja Ukrajna nyugati részén van, jó távol szerencsére, és reméljük, hogy nem is jön közelebb a frontvonal, viszonylag biztonságos környéken van. A szülők, amikor továbbtanulás lehetőségét keresnek a gyermekeik számára, vagy éppen a gyerek maga keres továbbtanulási lehetőséget, akkor nyilván ez is egy szempont, hogy biztonságos régióban működik. A következő szempont az, hogy egyre szűkül Ukrajnában az államilag finanszírozott képzéseknek a keretszáma. Tehát elmegy egy felvételiző egy állami egyetemre, akkor főleg, ha magyar tannyelvi iskolát végzett, és mondjuk még ha sikeresen is teljesített is az NMT-n, akkor is valószínűleg kevesebb pontja lesz mondjuk ukránból, mint mondjuk a konkurens ukrán gyereknek, és így valószínűleg kiszorul az államilag finanszírozott helyekről, vagy legalábbis kevesebb eséllyel vesz részt ebben a megmérettetésben, és költségtérítéses képzésen nyer felvételt. Nálunk viszont nincs költségtérítéses képzés, vagy nem ez a jellemző. Így tehát úgymond ingyenes képzésben, sőt ösztöndíjas képzésben vehet részt az ember úgy, hogy nem kell elmenni a szülőföldjéről. Aztán az, hogy megnyitottuk ezeket a úgynevezett kettős képzéseket a magyarországi partneregyetemekkel, Miskolci Egyetemmel, Bajai Ötvös Főiskolával, Debreceni Egyetemmel, Nyíregyházi Egyetemmel. Ez a fiatalok számára olyan értelemben vonzó, hogy nem kell elmenned itthonról, de két rokon szakon egyszerre kaphatsz diplomát, egy ukrajnait, amely nyilván elismert, létező, valid diploma, de ugyanakkor kaphatsz mellé egy Európai Uniós intézményben egy olyan diplomát, amely aztán tényleg itthon nem tanulható, de mégiscsak hasonló ahhoz, ami az érdeklődési köröm, és nem kell elmenni külföldre, nem kell a családnak mondjuk komoly anyagi áldozatot hozni azért, hogy mondjuk ilyen-olyan szakon a gyerek diplomát szerezzen. Ezek mind együtt nyilván hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatói létszámunk nő, és valóban, ahogy említették, az is, hogy egyre többen az idősebb generáció tagjai közül, középkorúak, a nem idén, hanem 3-5 évvel ezelőtt érettségizettek közül is sokan gondolják úgy, hogy hát itt van helyben egy intézmény, ahol lehet esetleg tovább tanulni, és mondjuk rájöttek arra, hogy hát nem érzik komfortosan magukat a jelenlegi pozíciójukban, vagy éppen vállalkozást nyitnának, vagy éppen van szabad idejük, amit mondjuk hasznosan szeretnének eltölteni, és ők is megjelentek úgymond a piacon a potenciális hallgatók körében. Ez mind-mind együttesen erősíti egymást szerintem. Persze, hogy mondjam, van olyan szempont is, vagy olyan aspektus is, hogy sokan meg elmennek a régióból, és így hát nyilván ők viszont hiányoznak erről a piacról, de így ezek az újonnan bejövők pótolják őket.
2: fejlesztések, nagyon kevés adásidőnk maradt, viszont említsük meg a tanúszodának a kérdését, nagyon várják a beregvidékiek, hogy a Rákóczi Egyetemnek elinduljon ez a várvárt komplexuma, és tényleg már a finálénál vagyunk.
4: Hála Istennek, és hála a támogatóinknak nyilván, az úszoda áll, a sportkomplexum áll, most már belekezdtünk az úgynevezett üzembe helyezésbe. Tehát a megfelelő hatósági engedélyekre van szükség, azt várjuk, hogy kijöjjenek a megfelelő bizottságok, hatóságok, és átvegyék ezt az intézményt, és üzembe helyezhessük. Ez nem egyszerű feladat, hiszen ez egy magas biztonsági kockázatú építmény, meg komplexum, hiszen nem mindegy, hogy belefullad-e valaki a medencébe, vagy nem. Nyilván mi arra számítunk, hogy nem. Nem mindegy, hogy ott jól működnek-e a szellőző berendezések, a vízkeverő berendezések, a fűtés, a világítás, egyebek. Úgyhogy most ezeknek a munkálatoknak a közepén vagyunk, és mi nagyon-nagyon-nagyon reméljük, hogy ennek a naptári évnek a végéig már végan lubickolhatunk a medencébe.
3: No, hát így legyen. Remélem, hogy első között magam is csobbanhatok majd, de ezt így zárójelbe zárva. Akár a rektor úrral egy szomszédos sávban evezve. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és betekintést nyerhettünk egy picit az egyetem jelenlegi életébe, meg egyáltalán az ember hallhat arra, hogy hogyan alakulhatnak egy egyetemnek a dolgai, így mondjuk a tanévkezdés, illetve az induláskor. Ugye szeptember 30-án lesz az ünnepélyes megnyitó.
4: Így van. Tanévnyitónk szeptember 30-án, így van.
3: No, hát igazán izgalmas dolog, ezt gondolom, egy egyetem életébe. Köszönjük, hogy eljött hozzánk az elmúlt percekben professzor dr. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora volt a vendégünk.
0: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
5: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
8: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
9: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус щебеші. Угіната гавіді.
10: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайшович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095-102-0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
13: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
13: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
14: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
15: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
16: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвилюйтесь.
18: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
19: Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вагат, хетвенюц, 49-950-ös телефонсамот. Тедє холготува валокузашат. 0-6-вагат, хетвенюц, 49-950.

0: Kereken 12 óra van, hölgyeim és uram, kerekítenünk ezt a mai 2 órás műsort, és lassan a hetet is, mert pénteki adásunknak a végéhez érkeztünk, éppen a déli jó ebédhez szólanó utat kezdhetnénk el, mert ugye lehetne most éppen ilyen is, viszont zenéket biztosan szolgáltatunk az ebédhez a következő 5 órában is, ha velünk maradtok, ez az FM 92.1-en.
1: Legyen szép hétvégük, ne felejtjék el, hogy a Családi Kör című Kárpátaljai Magyar Nagy Családos Egyesület magazin műsora vasárnap 12 óra 30-tól 13 óráig aktuális információk szolgáltat az egyesület életéről, hogy ez miért nem jutott még eddig soha eszembe, pedig én szerkeztem azt a műsort is. Szóval, de ne felejtjék el, hogy hétvégén is maradjanak a Pulzus Rádióval, illetve hétfőn 10 órától újra megszólalnak ezek a mikrofonok, valaki itt lesz és tájékoztatja önöket arról, hogy milyen szép az élet.
0: A Kárpátai Lelki Elsősegély telefonszolgált elérhetőséggel búcsúzom, 095 600 805 097 600 805. Búcsúzok a szerkesztők ez alkalommal, Rajko Balázs.
1: És Birta Zoltán.
0: Isten velünk a viszont hallásra, sziasztok, sziasztok!
1: Hello, hello!
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs.
3: Вы слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Ройко Балаш. Залишайтеся з нами.
4: В передачі прозвучали торгові марки.
0: А мішор термік меглінітіш тартамазот.
5: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
6: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
7: Köszöntjük a hallgatókat! Szeptember 11-én, pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
8: Вітання радіослухачам! Сьогодні 11 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
7: Legalább 8-an megsérültek a Kijevet ért éjszakai orosz támadásban, és megrongálódott egy 9-emeletes lakóépület is. Vitalij Kličko, Kijev polgármestere szerint hajnalban a légiriadó idején több robbanás is hallatszott a fővárosban. Két kijevi kerületben benzinkutakat is találat ért. Eközben az éjszaka folyamán az orosz erők drónokkal tömeges támadást hajtottak végre Zaporizzsja ellen. A támadásban 2 ember megsebesült. A városban megrongálódott egy 9-emeletes lakóépület teteje, és találat ért egy bevásárló központot is, közölte a korrespondent.net.
8: Внаслідок російської атаки на Київ завданої вночі постраждали щонайменше 8 людей, пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Також, за даними мера міста Віталія Кличка, у Києві вранці під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Було зафіксовано удари по автозаправних станціях у 2 районах Києва. Крім цього, протягом ночі російські війська масовано атакували безпілотниками Запоріжжя. Поранень зазнали 2 людей. У місті пошкоджено дах 9-поверхового житлового будинку. Зафіксовано влучання в торгівельний центр. Пише korrespondent.net.
7: Kanada mintegy 270 millió dollár értékű légvédelmi támogatási csomagot ad Ukrajnának. Erről Volodymyr Zelenszky ukrán elnök számolt be, miután találkozott Mark Carney kanadai miniszterelnökkel. Az ukrán államfő Telegram bejegyzésében közölte, a támogatás a légvédelem megerősítését szolgálja. A két vezető emellett az Ukrajnának szánt téli támogatási csomagról és az energetikai helyzetről is egyeztetett, közölte a Suspine.com média.
8: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Канада передасть Україні пакет допомоги для протиповітряної оборони. Всього вартість пакета близько 270 мільйонів доларів. Про це президент повідомив у Телеграм за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Також під час спільної прес-конференції президент України повідомив, що під час зустрічі сторони обговорили зимовий пакет підтримки та енергетику, пише Суспільне медіа.
7: Napelemekből álló erőművet helyeztek üzembe a Csernobili atomerőmű területén. A 2 megawatt teljesítményű naperőművet az ENSZ fejlesztési programja, az UNDP telepítette Japán pénzügyi támogatásával. A projektet Litvánia is támogatta, amely több mint 7000 napelempanelt és 17 invertert biztosított a Csernobili atomerőmű számára. Az új létesítmény évente több mint 2 millió kilovattóra tiszta villamos energiát termelhet, és mintegy 16 millió hrivnya megtakarítást eredményezhet. Az Az így megtakarított összeget az atomerőmű biztonságos üzemeltetéséhez és leszereléséhez szükséges berendezések korszerűsítésére fordítják. A saját villamosenergia termelése mellett csökkenti az atomerőmű külső energiaforrásoktól való függőségét, ezáltal pedig hozzájárul Csernobil energetikai és nukleáris biztonságának erősítéséhez, közölte az epravda.com.ua.
8: На Чорнобильській АЕС запустили сонячну електростанцію потужністю 2 мегаватт. Її встановили ПРО ООН за фінансової підтримки Японії. Проєкт також спирається на допомогу Литви, яка передала для Чорнобильської атомної електростанції понад 7 тисяч сонячних панелей та 17 інверторів. Станція вироблятиме понад 2 мільйони кіловат-годин чистої електроенергії на рік і дозволить економити близько 16 мільйонів гривень щороку. Ці кошти планують спрямовувати на модернізацію обладнання, необхідного для безпечного експлуатації та виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації. Власна електроенергія зробить станцію менш залежною від зовнішнього живлення, а отже посилить енергетичну та ядерну безпеку Чорнобиля. Повідомляється на сайті pravda.com.ua.
7: 61 kérdést тárgyaltak a Kárpátaljai Megyei Tanács 24. ülésszakának plenáris ülésén. A napi rendi pontok a régió fejlesztését, az infrastruktúra támogatását, valamint a szociális szférát érintették. A fontosabb döntések között szerepel a megye szakképzési intézményeiben felügyelő tanácsok létrehozása, amelyek hozzájárulhatnak a munkáltatók bevonásához, illetve ahhoz, hogy az oktatás jobban igazodjon a munkaerőpiac igényeihez. A részletekről a megyei tanács közösségi oldalán közzétett videóban beszélt a Román Szaráj, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke. Román Szaráj elmondta, hogy a Kárpátaljai Megyei Tanács 24. ülésszakán több, véleményem szerint történelmi jelentőségű döntés is született. Ezek közül kiemelném, hogy Kárpátalja történetében először hoztunk létre felügyelő tanácsokat a szakképzési intézményeinkben. Az oktatási reform keretében ez egy nagyon fontos lépés, hiszen a gyermekek egy része a jövőben liceumokban tanul majd. A liceum elvégzése után pedig eldönthetik, hogy tudományos liceumban folytatják tanulmányaikat, vagy valamilyen szakmai képzést választanak. Ez utóbbit a szakképzési intézmények biztosítják. 2027-től pedig a szakképzési intézményekben tanuló gyermekek száma és az intézmények feltöltöttsége várhatóan többszörösére növekszik. Mi pedig már most megteremtjük ennek az alapjait, lefektetjük azt a fundamentumot, amelyre ezeknek az intézményeknek a jövőbeli működése épülhet. Mondta el Román Szaráj.
8: 61 питання розглянули на пленарному засіданні 24-ї сесії Закарпатської обласної ради. Питання стосуються розвитку краю, підтримки інфраструктури та соціальної сфери. Серед важливих рішень – створення наглядових рад у закладах професійної освіти області, що має сприяти залученню роботодавців та адаптації навчання до потреб ринку праці. Більше про це у відео, опублікованому на сторінці обласної ради, розповів голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай. Далі пряма мова.
9: На 24-й сесії Закарпатської обласної ради було прийнято декілька історичних, я вважаю, рішень. А саме перше в історії Закарпаття створені наглядові ради в наших професійно-технічних коледжах. В межах проведення освітньої реформи це дуже важливий крок, оскільки частина наших діток будуть навчатися в ліцеях, після закінчення ліцею будуть визначатися, куди вони йдуть. В науку, тоді вони будуть йти в наукові ліцеї або здобувати певні професійні знання, і це професійно-технічні коледж. І з 27-го року наповненість і кількість діток, які будуть навчатися в професійно-технічних коледжах, зросте в рази. І сьогодні ми готуємо фундамент, готуємо основу для роботи цих закладів.
7: 38 családi gyermekotthon kapott támogatást Kárpátalján az Olena Zelenszka alapítványtól. A támogatás keretében háztartási és számítástechnikai eszközöket, lakástextileket, kerékpárokat, valamint töltőberendezéseket adtak át. A segítségnyújtás ösztértéke meghaladja 4,3 millió hrivnyát. Erről Miroszláv Bilecki, Kárpátalja kormányzója számolt be. Köszönetet mondott az alapítványnak az ukrán gyermekek és családok iránti folyamatos támogatásért, valamint a kárpátaljai együttműködés keres példáiért. A megye vezetője külön kiemelte a nevelőszülőket is, akik családjukba fogadják a gyermekeket, és biztonságot, valamint stabil támaszt nyújtanak számukra.
8: 38 дитячих будинків сімейного типу на Закарпатті отримали подарунки від фундації Олени Зеленської. Це побутова та комп'ютерна техніка, домашній текстиль, велосипеди, зарядні пристрої. Загальна вартість допомоги становить понад 4,3 мільйона гривень. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. очільник краю подякував фондації за системну підтримку українських дітей і родин та за успішні приклади співпраці на Закарпатті, а також висловив слова подяки батькам-вихователям, які приймають у родину дітей, дають їм відчуття безпеки та опори.
10: Прогноз погоди.
11: Az időjárásról.
7: A változóan felhős idő a következő órákban is kitart. A hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Estére a meteorológusok rövid ideig tartó zivatarokra számítanak, a hőmérséklet pedig 18 fokig csökken.
8: Мінлива хмарна погода протримається і у наступні години. Температура повітря становитиме на рівні плюс 23, плюс 26 градусів. Ввечері синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі, а стовпчики термометра опустяться до плюс 18.
7: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
8: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
10: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
5: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
10: Спортивні новини.
5: Спорт-хірек következnek.

Ha péntek, akkor dalpremier. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ha két világsztár találkozik egy dalban, abból bizony valami különleges születik. Ezen a héten Karol G és Bruno Mars közös dalát, a Steel című szerzeményt mutatjuk be nektek. Karol G a kolumbiai zenei élet egyik legnagyobb sztárja. Ezúttal Bruno Mars oldalán mutat egy sokkal érzékenyebb oldalát. A Steel egy érzelmes R&B pop ballada, amely arról az érzésről szól, amikor egy kapcsolat véget ér, de a másik ember iránt érzett szerelem és az emlékek még mindig ott maradnak bennünk. A dal különlegessége, hogy Karol G számára egy fontos angol nyelvű zenei kaland is, Bruno Mars pedig pontosan azt a szólós, érzelmes hangulatot hozza, amihez annyira jól illik a hangja. Nem maradt más hátra, mint hogy együtt meghallgassuk az eheti dalpremiért. Következzen Karol G és Bruno Mars-tól a Steel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

Nem kell különösebb magyarázat, elindulnak és már az első hangokból tudjuk, hogy valami ismerős következik. Bonnie Tyler hangja pontosan ilyen. Most egy kicsit más köntösben halljuk, egy frissebb újragondolásban. Kezdünk! Jepisznyékem ne potribni závi szlová. Dostatnyok pársek noti nože, piznaje moci holosszéj násztri, szú oszuplevó atmoszféron. Szemúzésnő track, ne hvali radio Pulse FM. Szörnyi múzésnő svít Bonnie Tyler, ale trochy po novomu. Znajomi pisznyi v novomu zvučanie, ta nových múzésnek farbách. Poichale! Come on!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Egy dal, amelyben ott van az erő, a vágy és a bizonyos filmes nagyság. Most pedig egy újabb lendületet kapott. Holding Out for a Hero.

Bonnie Tyler neve hallatán talán rögtön néhány nagy sláger ugrik be, pedig az életművében akadnak olyan dalok is, amelyek kevésbé kerültek reflektorfényben. Most egy ilyen pillanat következik, Yes I Can.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Húzus FM.
1: Egy régi hang, egy új korszak és egy dal, amely már egész más zenei környezetben szólal meg. A jó zene talán éppen attól időtálló, hogy újra és újra lehet vele valami újat mondani. Together.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: És most érkeztünk ahhoz a dalhoz, amely nélkül egyszerűen nem lehetne teljes ez a történet, de most nem egészen úgy halljuk, ahogy annak idején megismertük. Egy különleges hangszerelés, egy másik hangzás, és ugyanaz az érzés. Total Eclipse of the Heart.

Bonnie Tyler már nincs közöttünk, de vannak hangok, amelyek nem múlnak el. Ez a hang is ilyen. Most pedig jöjjön egy utolsó utazás Bonnie Tyler dalai között. Több korzat, több hangulat, és a végén egy dal, amely talán mindennél többet mond el arról, miért marad velünk egy hang akkor is, amikor már csak a felvételeken hallhatjuk. Én Antal István voltam, ez volt a Zenesáv, a Pulzus FM-en. Sziasztok! Вони залишаються в наших спогадах, у наших улюблених піснях і в тих емоціях, які музика дарує нам знову і знову. Бережіть себе. До нових зустрічей!

Ha péntek, akkor dalpremier. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ha két világsztár találkozik egy dalban, abból bizony valami különleges születik. Ezen a héten Karol G és Bruno Mars közös dalát, a Steel című szerzeményt mutatjuk be nektek. Karol G a kolumbiai

Élet egyik legnagyobb sztárja, ezúttal Bruno Mars oldalán mutat egy sokkal érzékenyebb oldalát. A Still egy érzelmes R&B pop ballada, amely arról az érzésről szól, amikor egy kapcsolat véget ér, de a másik ember iránt érzett szerelem és az emlékek még mindig ott maradnak bennünk. A dal különlegessége, hogy Karol G számára egy fontos angol nyelvű zenei kaland is, Bruno Mars pedig pontosan azt a szólós, érzelmes hangulatot hozza, amihez annyira jól illik a hangja. Nem maradt más hátra, mint hogy együtt meghallgassuk az eheti dalpremiért. Következzen Karol G és Bruno Mars-tól a Still.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: még hult a hó, hult a hó, hult a hó, hult a hó, hult a hó, vaj, inkább leesett.
1: Pengő királyfi. Volt egyszer egy király, annak három fia. Ez a király a halála órájában meghagyta a fiainak, hogy minden áldott nap új csizmát húzzanak fel, ne sajnálják a pénzt, mert ha szavát megfogadják, bizony nem bánják meg. Meghal a király, nagy ceremóniával eltemetik, s a királyfiak csak ugyan minden nap új csizmát húztak. De 2-3 esztendő múlva úgy elszegényedtek, hogy még az is alig volt, amit egyenek, nemhogy minden nap új csizmát húzzanak a lábukra. Mondja az idősebb királyfi. Látjátok, látjátok, kár volt megfogadni az apánk szavát. Elkoldusodtunk mi is, el az ország is, most már mit csinálunk? Igazad van, mondotta a középső királyfi. Bizony kár volt hallgatnunk az apánkra, elég lett volna, ha minden nap szépen kifényesítetjük a csizmánkat, mindenki újnak hitte volna. Azt mondja a legkisebb királyfi, akinek Pengő volt a neve. Ne panaszkodjatok, tudta édesapánk, hogy mit beszél. Ha el nem szegényedünk, itthon maradunk egész életünkre. Így legalább el kell mennünk valamerre, s látunk országot, világot. Hát hiszen nem is tehettek egyebet, el kellett, hogy menjenek világgá. Ahogy kimentek a városból, azt mondja a legidősebb királyfi. No fiúk, én kilövöm a nyilamat, s ahol leesik, ott hálunk meg. Kilövi a nyilat a királyfi, egy nap s egy éjjel folyton folyvást mentek, akkor találták meg a nyilat rengeteg erdő közepében. Ott leheveredtek, vacsoráltak, de a legidősebb királyfi azt mondta az öccseinek, ő nem alszik el, strázsál az éjjel, nehogy valaki megcsúfolja. Elalszik a két kisebb királyfi, az idősebb meg felalás ételt, s hát egyszer csak jön egy rettentő nagy vatkan. Szörnyű nagy agyarai voltak, mégpedig tiszta színarany agyarai. A királyfi kirántotta a kardját, megölte a vatkant, az agyarait kirántotta, s eltette a tarisznyájába. Reggel felébredtek az öccsei, semmit sem tudtak arról, hogy mi történt. A bátyjuk sem szólott, s mentek tovább. Most azt határozták, hogy a középső királyfi lője ki a nyilát, s 3 nap 3 éjjel mentek, míg a nyilvesszőt megtalálták. Leülnek, vacsorálnak, a legidősebb s a legkisebb is elalszik, de a középső fennmaradt strázsának. Alig szenderül el a két királyfi, lecsap a magas levegő égből egy szörnyű nagy kesejű, rettenetes nagy szárnyával nekivág a királyfinak, de a királyfi hirtelen kirántotta a kardját, s ketté hasította a saskesejű fejét. 2 gyönyörű ezüsttól volt a saskesejű 2 szárnyában. Ezt a királyfi kihúzta, tarisznyájába tette, s reggel, mikor a testvérei felébredtek, egy szót sem szólt, csak mentek tovább. Most már a legkisebb királyfi lőtte ki a nyilát. Mentek is 7 nap s 7 éjjel megállás nélkül, amíg a nyilát megtalálták. Nagy tüzet raknak, letelepednek, vacsoráznak, s vacsora után azt mondja Pengő. No, ma éjjel én strázsálok. A bátyai nem akarták engedni, eleget mondták, hogy kicsi legény ő még ahhoz, de Pengő azt mondta, nem gyerek ő már, s fennmaradt strázsának. Amint jár fel alá, egyszer csak valami szomorú éneket hall. Vajon ki lehet, vajon mi lehet, gondolja magában, s elindul a hang után. Megy mendegél, s egy patakhoz ér, de abban alig volt víz, ami kevés volt, az is állott benne. Ebben a száraz patakban fickántozott, vergelődött egy aranyhalacska, az énekelt oly búsan, oly bánatosan. Kérdi Pengő. Hát neked mi bajod van, aranyhalacska? Ó, mondja az aranyhalacska. Nagy bánatom van én nékem. Megáradott a patak, lesodort ide messze az én hazámtól, most meg elapadott, nem tudok visszaúszni, s így kell elpusztulnom. De már ezt nem engedem, mondta Pengő, s felvette az aranyhalacskát, s addig vitte a patak mentén, amíg jó mély vizet nem talált. Ott szépen a vízbe eresztette. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet, te jó fiú, mondta az aranyhalacska. Nesze, adok neked 2 aranypikkelyt, tedd el jól, ha bajba kerülsz, csak lehelj rájuk, s eljövök segítségedre. Azzal a halacska nagy vígan tovább úszott. Pengő is visszament a bátyjaihoz. Azám, de mire visszaért, a tűz elaludott. Megijedt Pengő, hogy most mit gondolnak róla a bátyjai, ha felébrednek. Bizonyosan nem strázsált, aludott ő is. Gyújtott volna tüzet, nem volt mivel. Mit csináljon, merre forduljon? Felmászott egy magas fa tetejére, hát ha lát valahol tüzet. Látott is valahol messze-messze az erdőben, s ő bizony fogta magát, elindult abba az irányba. Alig indul el, szembe jő vele az éjfél. Köszönti illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öreg apám. Álljon meg egy kicsit, az Isten áldja meg, amíg tüzet hozok. Jaj, édes fiam, mondja az éjfél. Amíg te azt megjárod, addig én 7-szer megyek, s 7-szer jövök, nem lehet nekem olyan sokáig várnom. Bizony, ha nem vár szép szerint, majd vár másként, mondotta a királyfi. Volt a zsebében jó erős spárga, azzal éjfélnek mind a 2 kezét egy fához kötötte. Megy tovább, de 1 óra 2 alig telik belé, jő szembe vele a hajnal. Köszönti ezt is. Jó reggelt, húgom asszony! Adjon Isten te királyfi. Álljon meg lelkem, húgom asszony, amíg Amonnét tüzet hozok. Jaj, azt nem lehet, mondotta a hajnal. Amíg te azt a nagy utat megjárod, 7-szer megyek, 7-szer jövök én. Nem hallhatnak az emberek olyan sokat egyfolytában. Bizony, ha meg nem vár, mindjárt meg is kötözöm, húgom asszony. S megkötözte a hajnalt is egy fához. Most már meheted bátran a királyfi. Meg nem állott, amíg ahhoz a nagy tűzhöz nem ért. Látja messziről, hogy 12 óriás ül a tűz körül. Hely, gondolja magában, itt nem kapok én tüzet szépszerével. Fogja a nyilát, oda céloz, s kilő egy égő szenet a tűzből. De megint meggondolja magát, mégis elmegy oda, nem mondják, hogy lopja a tüzet. Oda megy, köszön illendőképpen, az óriások fogadják, jól megnézik tetőtől talpig, s kérdik tőle.
2: Ugyan bizony, te lőtted ki a szenet a tüzünkből?
1: Én lőttem ki, mondja Pengő, de meggondoltam a dolgot, mégis idejöttem. Adjanak kentek egy darab égőszenet Isten nevében.
2: Adunk mi jó szívvel, mondotta a legidősebb óriás, hanem előbb forgasd meg a pecsenyénket.
1: Éppen ott sült a tűz felett egy ökör nyársra húzva. Pengő megfogta a nyársat a kis ujjával, s úgy forgatta pergette akárcsak egy leány az orsót. Mikor jól megpirult az ökör, mondotta Pengő. De már most csak ugyan adjanak tüzet, mert sietős az utam nagyon.
2: Várj csak egy kicsit, mondja az öreg óriás. Látod-e amott azt a fekete várat? Annak a falán van egy kakas, azt előbb lőd le, akkor aztán adunk tüzet.
1: Célba veszi Pengő a kakast, s úgy lelőtte, hogy egyszeri belefordult a vár faláról. Hely, az óriások nem tudták, hogy mit csináljanak nagy örömükben.
2: Hát ennek ugyan mit tudnak kentek örülni? Kérdezte Pengő. Hm, mondja az öreg óriás, mindjárt megtudod. Tudd meg, fiam, hogy mi a bakarasznyi ember szolgái vagyunk. Nekünk kell bevenni azt a várat. Abban a várban lakik a fekete király, és annak 3 szép eladó leánya. A bakarasznyi ember feleségül akarja venni a legidősebb király kisasszonyt, a középsőt meg az idősebb fiának szánta, aki saskesejű képében szokott járni, a legkisebb király kisasszonyt pedig a kisebbik fiának, aki vatkan képében jár. Hiszen rég bevettük volna mi ezt a várat, hanem az a huncut kakas mindig felébresztette a kukorékolásával a katonákat. No, többet nem ébreszti fel, hanem azért neked velünk kell jönnöd. A vár falában van egy lyuk, azon bebújsz, aztán kinyitod a kaput.
1: A királyfi nem szólt semmit, mit volt mit tenni, ment az óriásokkal. Szépen bebújt a lyukon, hanem amikor bent volt a várban, visszaszólt az óriásoknak.
2: A kaput nem tudom kinyitni, már ahogy tudtok, úgy jöjjetek utánam, különben kint maradtok.
1: Mit csináljanak az óriások? Ha bőrüket ott hagyják, is mégiscsak rászánták magukat. Sorban bújtak keresztül a lyukon, s amint az első bedugta a fejét, Pengő lecsapta a kardjával, a testét meg utána rántotta, s így tovább mind a 12-nek levágta a fejét. Akkor fölment szépen a palotába, lábújhegyen végigment a szobákon, s hát a 3 király kisasszony mind más-más szobában alszik. A legidősebb király kisasszony szobájában egy egész meg egy félig égett gyertya volt. Az egész gyertyát meggyújtotta, a félig leégettet a zsebébe tette. Aztán ment a középső király kisasszony szobájába, annak az aranyrojtos sejemkendőjét vette el. Ment a legkisebb király kisasszony szobájába, de már annak a gyűrűt húzta le az ujjáról. Azzal szépen kiment a szobából, el az óriások tüzéhez, felkapott egy darab égőüszköt, szaladt vissza a bátyjaihoz. Amint ment visszafelé, eloldotta a hajnalt.
2: Na most mehet, húgom asszony, szerencsés utat!
1: Aztán eloldotta az éjfélt.
2: Menjen kendis, bátyám uram, Isten hírével, eleget aludtak az emberek!
1: Mire kivirradott, s a testvérei felébredtek, csak úgy ropogott, pattogott a tűz. De egy árva szó nem sok annyit sem szólt arról a bátyjainak, hogy hol s merre járt, s hogy milyen sokáig aludtak. Hát jól van, tovább ment a 3 királyfi, mentek 7 ország ellen. Egyszer betértek egy kocsmába. Haj, sok vendége volt annak a kocsmának, alig fértek el benne az emberek. De nem is csoda, mert itt minden utas annyit ehetett, ihatott, amennyi belefért, s egy árva krajcát sem kellett fizetni. Az volt a fizetés, hogy aki ide betért, s evett, ivott, mielőtt elment, el kellett, hogy mondja a maga történetét. Azám, ti nem is gondoljátok, hogy ki lehetett a kocsmáros. Ez a kocsmáros az a király volt, akinek a várát az óriások be akarták venni. Mióta Pengő megölte az óriásokat, mindenfelé kerestette a király, hogy ki lehetett az a derékvitéz ember, aki az óriásokat megölte, de senki sem állott elő. Kocsmát nyitott, úgy akarta megtudni az igazságot. No, bemennek a királyfik ebbe a kocsmába, jó lesznek isznak. Hordják a bort a király kisasszonyok, kínálják a dali szép legényeket. Aztán Pengő elkezd beszélni, de még felit sem mondta el a történetének, int a király a legidősebb lányának. Az eltűnik, s hát egy kicsi idő múlva megáll a kocsma előtt 4 aranyos bársonyos hintó. Mind a 4 hintó elé 6 ló volt fogva.
2: No, mondja a király, csak azt akartam megtudni, édes fiaim, hogy ki ölte meg az óriásokat. A fiaim vagytok mind a hárman, gyertek velem a váramba, még ma megtartjuk a lakodalmat. Beleülnek a hintóba párosával, hazavágtatnak a fekete várba, lett nagy dínom, dánom, lakodalom, folytabor, hencidátor, boncidáig, nem volt vége a helyehújának, két álló hónapig. Látjátok, látjátok, mondott a pengő a bátyjainak, mégis javunkat akart az édesapánk, mert különben nem láttunk volna országot, világot, stán hírét sem halljuk ennek a három szép leánynak. Igazad van, mondották az idősebb királyfik. Javunkat akarta az édesapánk, hanem most már illendő volna, hogy megnézzük a mi országunkat is. Jó lesz, biza, mondják, s mindjárt megegyeznek, hogy indulnak haza. Hadd lássák, nem szökötte meg az országuk. Befogatott a király a három hintóba, s indultak haza mind a hárman, s vitték magukkal a feleségüket is. Az első kocsiban a legidősebb királyfi ült, s egyszer csak látja, hogy az út közepén a nagy sárban egy bakarasznyi ember vergelődik. Kéri a bakarasznyi ember. Húz ki a sárból, te királyfi, bizony megszolgálom, mondja a királyfi. Nem húzlak én, minek mentél bele? S azzal tovább hajtott. Jön utána a középső királyfi, azt is megszólítja a bakarasznyi ember, de a középső királyfi sem húzta ki, hanem a legkisebb királyfi az már megállítatta a hintaját, leszállott, kihúzta a bakarasznyi embert a sárból, még fel is ültette a hintóba. Hát egyszerre, uram teremtő, mi történt? A bakarasznyi ember megragadja a királyfi feleségét, belecsavarta a hét rőfös szakállába, s úgy eltűnt vele, mintha a föld nyelte volna el. Hely, nagy búbánat nehezedett a királyfi szívére, mondja a bátyjainak. Ti csak menjetek haza, mert én addig meg nem nyugszom, amíg a feleségemet meg nem találom. Visszaküldötte a hintót az apósához, s elindult gyalog. Ment hetet hét ország ellen. Amint megy, mendegél egy patakhoz ért, s eszébe jut az aranyhalacska, hát ha ez tudna segíteni rajta. Előveszi a két aranyhal pénzt, ráfúvint, s abban a pillanatban ott volt az aranyhalacska, s kérdezte. Mit parancsolsz, édes gazdám? Mondja pengő. A bakarasznyi ember elragadta a feleségemet, ugyan bizony nem tudná de megmondani, hol s merre lehet. Feleli az aranyhalacska. Én nem tudom megmondani, de azon a hegyen túl látod-e, van egy bölcsember. Az három dolgon kívül mindent tud ezen a világon, s talán meg tudja mondani, hol van a feleséged. Elment pengő királyfi, s addig meg sem állott, amíg a bölcsemberhez nem ért. Ott ült a bölcsember egy nagy sziklának a tetején, lelógott hosszú fehér szakálla. Köszönti pengő illendőképpen, s elmondja, hogy miben jár. Tudom, ha nem is mondod, mondta a bölcsember, de ha meg akarod kapni a feleségedet előbb, te segíts rajtam. Kerek száz esztendeje, hogy ezen a sziklán ülök, s nem tudok felkelni, mert a mátkám a gyűrűjével együtt elveszett. Ha megtalálod a mátkámat s a gyűrűjét, akkor te is megkapod a feleségedet. Kérdezte pengő. Hát hol találom én meg a te mátkádat? Hely, fiam, felelte a bölcs, hiszen éppen azt nem tudom, hogy hol van. Mert tudd meg, hogy csak három dolog van a világon, amit én nem tudok, s ez éppen a közül a három közül való. Visszament pengő nagybúsan az aranyhalacskához, s elpanaszolja, hogy mivel fogadta őt a bölcsember. Csak ne búsulj, mondja az aranyhalacska. A bölcsember mátkája a gyémánt várban van. Meríts egy palack vizet, tégy bele engem, s vigy magaddal, majd visszaszerezzük a bölcsember mátkáját. Elindult pengő királyfi, megy hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül. Egyszerre csak megérkezik a gyémánt várhoz. Azt mondja az aranyhalacska. No te királyfi, jól megjegyezd, hogy ebben a várban minden fekete, még étellel is csak fekete étellel kínálnak. De te, akármit csináljanak veled, akárhogy megkínozzanak, egyebet el ne fogadj fehér ételnél. Bemegy pengő a gyémánt várba, hát belől olyan fekete, mint a korom. Feketék a falak, feketék a garádicsok, az ablakok. Megy a szobákba, azok is mind feketék. Jönnek a szolgák, fekete az arcuk, fekete a ruhájuk. Aztán asztalt terítenek fekete abrosszal, fekete tálakkal. Hozták az ételeket, kínálták pengőt, egyék. De pengő semmihez sem nyúlt, mert minden étel fekete volt. Akkor egyszerre csak megtelt a szoba fekete emberekkel s asszonyokkal, s úgy megverték pengőt, hogy elnyúlt a földön. Második nap éppen így járt. Hiába erőltették, hiába kínozták, hozzá nem nyúlt az ételekhez. Elkövetkezik a harmadik nap, s hát megfehérettek mind a szobák. Fehér ruhás emberek s asszonyok jöttek a szobába. Fehér abrosszal terítettek asztalt, csupa fehér ételeket hoztak, s énekeltek pengőnek szebbnél szebb nótákat. De most már pengő is evett mindenből, amennyi csak belefért.
1: mondja reggel az aranyhalacska Pengőnek. No, a próbát jól kiáltad. Most menj le az istállóba, ottan találsz 4 fekete paripát. Ez a 4 paripa, 4 leány. Egy a bölcsember mátkája, egy a farkas, egy a sas, és egy a holló királyé. Ezt a 4 leányt az a vén boszorkány rabolta el, akiéhez a gyémánt vár. Mert úgy tud meg, ennek a vén boszorkánynak abban telik kedve, hogy mátkás leányokat rabol, azokat lovakká változtatja, hintó elé fogja. Mikor jól lejárta őket, vízbe fullasztja, s megint más leányokat szerez helyettük. Majd az istállóban meglátod a vén boszorkányt darás képében. Hol az egyik, hol a másik lóhátára száll. De te csak védj egy ostort a kezedbe, csapkodj a lovakra, s ha meg is kínozott szegényeket, addig csapkodja, míg a darást el nem találod. Úgy tett Pengő, amint a halacska tanácsolta. Lement az istállóba, egy jó szíjostorral elkezdte csapkodni a lovakat, hogy azok fájdalmukban mind felrúgták a hídlást. Nagyokat nyerítettek. Hanem egyszer eltalálta a darást is. Lefordult egyik lóhátáról, abban a pillanatban vénasszonnyá változott. Nagy csivalkodással kiszaladt az istállóból, s úgy elszaladt, hogy talán meg sem állt a világ végéig. Hát, amint a banya kiszalad az istállóból, a 4 ló gyönyörűséges szép 4 leánnyá változott. Pengő mindjárt indult a 4 leánnyal, s vitte őket a bölcsemberhez. Megérkeztek a sziklához, fel akar kelni a bölcsember, s hát nem tud felkelni, pedig ott volt a mátkája előtte. Hát a gyűrűt nem hoztátok el? Kérdezte a bölcsember. Ja, Istenem, sírt a leány, azt a vén boszorkány elvette tőlem, s magával vitte. Gondolkozott egy keveset a bölcsember, s mondta. Azt már tudom, hogy a földön nincs a gyűrű, mert ha ott volna, tudnom kellene. Hát vagy a levegőben, vagy a vízben van. Eközben odaérkezett a farkas, a sas, meg a holló király is a mátkájáért, s a sas meg a holló király mondotta. No, annyit mi is mondhatunk, hogy a levegőben nincs a gyűrű, mert különben tudnunk kellene róla. Megszólalt az aranyhalacska. Akkor bizonyosan a tengerben van. Egyszeriben összehitte a halakat mind, s kérdezte, hogy nem láttak-e egy mátka gyűrűt. Mind azt felelték, hogy ők nem láttak. Mind itt vagytok-e? Kérdezte az aranyhalacska. A sántacsuka még nincs itt, felelték a többiek. Hát egyszer jön a sántacsuka is, rákiált az aranyhalacska. Hát te hol voltál? Hol késtél meg? Mondja a sántacsuka. Én bizony egy gyűrűt találtam a tengerben, s azt elittam a kocsmában. Ilyen-olyan teremtette, kiáltotta az aranyhalacska. Mindjárt visszahozd azt a gyűrűt! A sántacsuka nagy dérrel durral elinalt, visszahozta a gyűrűt, odaadták a bölcsembernek, s abban a pillanatban felállott, s azt mondta Pengőnek. A te feleséged a tenger 99. szigetén van, a bakarasznyi embernél. Eredj oda, ott megtalálod, s ha igazán szeret, majd ki tudja a bakarasznyi embertől, hogy miben van a szörnyű nagy ereje, mert szörnyű nagy ereje van. Akkor aztán elhozhatod a feleségedet. Az aranyhalacska mindjárt előszólított egy nagy szett halat. Pengő a hátára ült, s úgy úszott a 99. szigethez. Hát, amint odaérkezik, s kilép a szigetre, éppen ott sétál a felesége. Ölelik, csókolják egymást. De mikor vége volt az ölelésnek, csókolásnak, azt mondja az asszony nagy búsan. Hiába fáradtál ide, édes uram, nem tudsz megszabadítani a bakarasznyi embertől, mert szörnyű nagy ereje van, és én meg nem tudom, hogy miben tartogatja. A bakarasznyi ember éppen a déli álmát aludta, mondta az asszony Pengőnek, csak bújjon el valahová, majd mégis megpróbálja, hát ha mézes mázos szavakkal kiveszi belőle a titkot. Felmegy a királyné a palotába, éppen akkor ébredt fel a bakarasznyi ember, oda megy az asszony hozzá, simogatja a hétrőfös szakállát, szirógatja az arcát, s mondja. Látod, látod, mindig mondod, hogy így meg úgy szeretsz engem, de én nem hiszek neked. Hát én azt mivel tudjam bebizonyítani? Kérdezte a bakarasznyi ember. Mivele? Azzal, ha megmondanád, hol tartogatod az erődet, legalább én is vigyáznék rá. Nagyot kacagott a bakarasznyi ember. Hát, megmondom neked. Ott vanni az ajtó mellett, abban a darab fában. Ja, Istenem, hát hogy lehet ott tartani, hát ha valaki elvinni, mondotta az asszony. Azzal felkapta a fát, s bezárta az almáriomba. A bakarasznyi ember nagyot kacagott. No, látod, elbolondítottalak, mert nem a fában van az erőm, hanem abban a seprűben. Bizony, ha abban van, akkor azt is elzárom, s elzárta az almáriomba. A bakarasznyi ember még nagyobbat kacagott. Látod-e, megint elbolondítottalak, mert nem a seprűben van az én erőm, hanem a piszkafában. Az asszony szépen felvette a piszkafát, kendőbe takargatta, s elzárta az almáriomba. Azt mondta akkor a bakarasznyi ember. No, most már látom, hogy igazán szeretsz. Hát tudd meg, hogy sem abban a fában, sem a seprűben, sem a piszkafában nincs az én erőm. Ott van az én erőm messze innét az erdőben, egy aranyszarvasban. Ez az aranyszarvas, mikor én alszom, mindig lejár inni az aranypatakba. Ha valaki meglőné, egy bárány szöknék ki belőle, akkor ebben lenne az én erőm. Ha a bárányt, ha meglőnék, kirepülne belőle egy aranykacsa. Ha az aranykacsát meglőnék, abból kiszállna egy aranybogár, s ha ezt el nem pusztítanák, ebben megmaradna az erőm, de ha ezt is elpusztítják, akkor az én erőmnek vége. Hiszen csak azt várta az asszony, hogy elaludjék végre a bakarasznyi ember. Mindjárt kisurrant a palotából, szaladt Pengőhöz, s töviről hegyire elmondta neki, amit a bakarasznyi embertől hallott. Megy Pengő az erdőbe, s amint megy mendegél, meglát egy farkast, meg akarja lőni, de a farkas megszólal. Ne ölj meg, királyfi, mert engem a farkas király küldött a te segítségedre. Megy tovább Pengős, egyszer csak a feje felett egy sas repül el. Veszi a nyilát, megcélozza, de a sas megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert én tereád vártam itt. A sas király küldött a segítségedre. Jól van, nem lövi meg, hogy lőtte volna meg. Megy tovább Pengő királyfi, s hát egy holló repül feléje. Célba veszi azt is, de a holló is megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert engem a holló király küldött a te segítségedre. Pengő nem lőtte meg a hollót, hanem ment egyenesen az aranypatakhoz. Ott meghúzódott egy bokor mögé, és várta az aranyszarvast. Hát egyszer jön az aranyszarvas, hegyezi a fülét, néz erre, néz arra, s hogy nem látott senkit, belemegy a patakba. Úszott benne fels alá, fürdette magát, s akkor Pengő szépen célba vette a nyilával, s lelőtte. Szalad oda Pengő, hogy megfogja az aranyszarvast, de már abban a szempillantásban ki is ugrott belőle az aranybárány. Uccu, ott volt a farkas, nekiszökött a báránynak, szétszaggatta. A bárányból kiröppent az aranykacsa, de arra lecsapott a sas, összetépte. Az aranykacsából kiszállott az aranybogár, azt meg a holló fogta meg. Szépen odavitte Pengőnek, s Pengő zsebkendőjébe kötötte a bogarat, úgy vitte a bakarasznyi ember palotájába. Felmegy Pengő a palotába, mondja nagy örömmel a feleségének, hogy megvan a bakarasznyi ember ereje. Hát arra a szóra támoljok ki a szobából a bakarasznyi ember is, s mondja Pengőnek. Megfogtad az erőmet, királyfi, de ha visszaadod, cserébe neked adom minden vagyonomat, mondott a Pengő. Nem kell a vagyonod, s nem is hiszek a szavadnak, mert te jóért rosszal fizettél nekem. Azzal a bogarat beledobta a tűzbe, porrá égett, s ím, halljatok csodát, szemük láttára porrás hamuvá lett a bakarasznyi ember is. No, feleség, mondott a Pengő, most már kettőnké a világ. S mentek haza az asszony apjához. Csaptak nagy lakodalmat, meghívták rá a bölcsembert, a sas királyt, a holló királyt, a farkas királyt, Pengő királyfi két bátyját, s hét nap s hét éjjel szólott a muzsika, folyt a bor, hencidától boncidáig. Lakodalom után a király Pengőnek adta egész országát, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostatva, Iodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я на 102.
1: И один FM.
2: Классное радио.

Ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az egyén, s már nem hallok semmit, csak a lélek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.